a diák alpolgármesterek, Durkó Szilárd, a Belvár Pribojszki Panna, a BEG, valamint Varga Viktor a közgé képviseletében. A négy fiatal a következő egy évben a békéscsabai diákokat képviseli, és közreműködik abban, hogy a tanulók véleménye, javaslatai és problémái a városi döntéshozókhoz is eljussanak. A Csabai Garambonciás Napok Békéscsaba egyik meghatározó diák rendezvénye. A program nem csak a szórakozásról és az iskolák közötti vetélkedésről szól, hanem a közösség építésről, a fiatalok aktivitásáról és a közéleti szerepvállalás lehetőségéről is. A diákvezetők megválasztása ennek a hagyománynak fontos része. A fiatalok saját képviselőket választhatnak, akik az előttük álló időszakban igyekeznek megjeleníteni társaik elképzeléseit. A Városházán tartott találkozón a városvezetés részéről szó esett a garambonciás napok jelentőségéről és a diákokkal való együttműködésről is. Békéscsaba önkormányzata évről évre több millió forinttal támogatja a rendezvényt. Szarvas Péter polgármester a mostani esemény sorozatot rendezetnek értékelte, és hangsúlyozta, hogy a fiatalok javaslataira a jövőben is kíváncsiak. A diákvezetők előtt álló feladatok között szerepelhet a tanulókat érintő ügyek összegyűjtése, a különböző iskolák közötti kapcsolatok erősítése, valamint a fiatalok érdekeinek képviselete. A találkozón a környezetvédelem, a közlekedés, a kerékpárutak fejlesztése és a városi programok is olyan területekként merültek fel, amelyekhez a diákok lehetnek saját tapasztalataik és ötleteik. A fiatalok mindennapi életét számos olyan kérdés befolyásolja, amelyben a városvezetés és a diákok együttműködése hasznos lehet. Ilyen például az iskolák megközelíthetősége, a biztonságos közlekedés, a kerékpározás feltételei, illetve azok a közösségi helyszínek és programok, amelyek találkozási lehetőséget teremtenek a fiatalok számára. A diákvezetők feladata lehet, hogy ezekben a kérdésekben összegyűjtsék társaik véleményét és további azokat az önkormányzatnak. Az egyéves megbízatás során így nem csak a diákvezetők saját elképzelései, hanem az őket megválasztó fiatalok visszajelzései is fontosak lesznek. A városházi fogadás ennek az együttműködésnek az egyik első állomása volt a 34. Csabai Garambonciás Napok után. Ünnepélyes díjátadóval zárult a Virágos Gyuláért 2026-os Városi Virágosítás és Környezetszépítési Verseny, valamint a Legszebb Konyhakertek Országos Program gyulai fordulója. Az elismeréseket október 7-én adták át a gyulai városházán. Görgény Jenő polgármester köszönetet mondott a résztvevőknek, hangsúlyozva, hogy a gondozott előkertek, balkonok és konyhakertek nem csak szebbé teszik a várost, hanem a helyi közösségeket is erősítik. A Virágos Gyuláért versenyben több kategóriában díjazták a legszebb előkerteket, balkonokat, közterületeket, valamint intézményeket és vendéglátóhelyeket. Külön díjat kapott többek között Cseke Mihályné a legszebb belterületi kertért, Bodrocki Andrea a legszebb külterületi kertért, Balázs Olivér pedig az évi fiú virágkertész elismerést vehette át. A legszebb konyhakertek programban szintén több kategóriában hirdettek eredményt, a balkonkertektől a kisebb és nagyobb kerteken át, az átkert és közösségi kertekig. Az évi fiú konyhakertésze Herceg Barnabás István lett, a biogazda életműdíjat pedig Telek Mihály kapta. A kezdeményezés célja kertművelés népszerűsítése, a környezet szépítése és a gondos kertgazdák munkájának elismerése.

0: Összesen 2 millió 400 ezer forint támogatásban részesül 6 Békés megyei közösségi kezdeményezés a Tesco Start a jövőért pályázatának negyedik fordulójában. A program elsősorban a 25 év alatti gyermekek és fiatal felnőttek életkörülményeinek javítását célzó projekteket segíti. A helyi vásárlók augusztus 10-e és szeptember 6-a között szavazhattak a pályázatokra. A legtöbb voksot az alapítvány a korszerűbb oktatásért mozgásfejlesztő programra kapta, amely óvodai mozgásfejlesztő tér kialakítását célozza. Az Orvosházi Jussi Zsigmond városi könyvtár 500 ezer forintos külön díjba részesült. A könyvtár nyomozós kincsvadászattal szeretné közelebb vinni a fiatalokhoz az olvasást és a könyvtári élményeket. A támogatásokból emellett sajátos nevelési igényű diákokat segítő foglalkozások, hátrányos helyzetű tanulók szociális készségeit fejlesztő programok, egészségmegőrző kezdeményezések, közösségi magbőrzék és óvodai tündérkertek is megvalósulhatnak. A pályázat következő fordulója október 12-én indul, a kezdeményezések benyújtására november 8-áig lesz lehetőség. A pályázat újabb lehetőséget teremt arra, hogy a helyi közösségek saját ötleteikkel javítsák a gyermekek és fiatalok mindennapjait. A kezdeményezések a tanulás, a mozgás, az egészség megőrzés és a közösségi együttműködés területén is hozzájárulhatnak a fejlődéshez. A programban így olyan helyi elképzelések valósulhatnak meg, amelyek hosszabb távon is értéket teremthetnek a fiatalabb korosztály számára. Állatvédelemről, együttérzésről és az újrakezdés lehetőségéről szólt a Békés megyei könyvtár fiataloknak szervezett alkotó foglalkozása. A Szavak nélkül című programot az Országos Könyvtári Napok és az Állatvédelmi Témahét keretében rendezték meg Békés Csabai középiskolások részvételével. Palkovics Brigitta könyvtáros elmondta, hogy a foglalkozás során a diákok megismerkedtek a Silent Bookokkal, vagyis azokkal a könyvekkel, amelyek szavak helyett elsősorban képekkel mesélnek el egy történetet. A fiatalok ezután kollázs technikával maguk is elkészítették egy történet 8 jelenetét. A középpontban egy magára hagyott veszélybe kerülő kutya állt, amely végül menhelyre majd szerető családhoz került. A közös alkotás nem csak a kreativitást és az együttműködést fejlesztette, hanem az állatok iránti felelősségvállalásra és az empátiára is felhívta a figyelmet. A történet végül azt üzente, a segítség és a gondoskodás egy bajba jutott állat életét is megváltoztathatja. Újabb intézmény kapta meg a Bábszínház barát címet Békés Csabán. A Békés Csabai Napsugár Bábszínház kezdeményezésének célja, hogy elismerje azokat az oktatási intézményeket, amelyek elkötelezetten támogatják a gyerekek bábszínházi élményeit. A címet korábban a Kölcsey utcai óvoda és a Százszor Szép Művészeti Bázis óvoda is elnyerte, ezúttal pedig a Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskolára került a sor. Lengefi Zoltán, a Bábszínház igazgatója zászlóval és oklevéllel köszönte meg az iskola pedagógusainak munkáját és elkötelezettségét. A tanárok szerint különösen fontos, hogy a digitális eszközök és az állandó információ áradat mellett a gyerekek olyan közösségi élményeket is szerezzenek, amelyek során lelassulhatnak, együtt gondolkodhatnak és közösen élhetnek át érzelmeket. A bábszínházi előadások ezt a személyes közösségi élményt kínálják a fiataloknak. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Ingyenes szív- és érrendszeri szűrést tartanak Gyulán. 50 év után találkoztak újra a Békési iskola egykori diákjai. Harmadszor rendezték meg az Ipartestületek Fesztiválját Mezőberényben. Ingyenes kardiovaszkuláris szűrést tartanak október 9-én, vagyis holnap Gyulán a kardiológiai szakrendelőben. A kezdeményezés célja, hogy minél többen képet kapjanak szívük és érrendszerük állapotáról, és időben felismerhetők legyenek az esetleges kockázati tényezők. A Szívesen Országos Betegegyesület és a Békés megyei Központi Kórház gyulai kardiológiai osztályának munkatársai közös programján többféle vizsgálaton is részt lehet venni. Készítenek EKG-t, mérnek vérnyomást és vércukorszintet, ellenőrzik a koleszterin szintet, emellett testsúlymérésre, testtömegindex számításra és a vér oxigén szintjének ellenőrzésére is lehetőség lesz. A vizsgálatokat követően orvosi konzultációra is lehetőség nyílik, így a résztvevők szakemberrel beszélhetik át az eredményeket és az esetlegesen szükséges további teendőket. A szervezők különösen azokat várják, akik legalább 2-3 éve nem jártak kardiológiai vizsgálaton. A rendszeres ellenőrzés akkor is fontos lehet, ha valaki egyébként jól érzi magát, hiszen bizonyos szív- és érrendszeri problémák, például a magas vérnyomás, az emelkedett koleszterin szint vagy a vércukor eltérései hosszú ideig nem feltétlenül okoznak egyértelmű panaszokat. A szűrés során azonban olyan eltérésekre is fény terülhet, amelyek miatt további kivizsgálás vagy életmódbeli változtatás válhat indokolttá. A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. A szűrést október 9-én holnap 14 és 19 óra között tartják a gyulai kardiológiai szakrendelőben. Különleges találkozásnak adott otthont a békési Szegedi Kis István Református Gimnázium. 50 éves érettségi találkozójukra tértek vissza egykori alma máterükben, az intézmény matematika tagozatos osztályának egykori diákjai. Az osztálytagjai 1976-ban érettségiztek, osztályfőnökük pedig Benkó Mihály matematika-fizika szakos tanár volt. Azóta fél évszázad telt el, ez idő alatt pedig sokat változott, nem csak az iskola, hanem az egykori diákok élete is. A találkozó azonban megmutatta, hogy az együtt töltött iskolai évek emlékei és az akkor kialakult baráti kapcsolatok 50 év elteltével is összekötik az egykori osztálytársakat. A résztvevőket az iskola lelkésze is köszöntötte. Az évfordulós találkozó így nem csak egy régi osztály újraegyesülése volt, hanem egyfajta visszatérés is ahhoz a közösséghez és ahhoz az iskolához, amely életük egy fontos korszakának adott otthont.

0: Harmadik alkalommal rendezték meg Mezőberényben az Ipartestületek Fesztiválját. A háromnapos rendezvény középpontjában az iparos hagyományok bemutatása, a kézműves értékek megőrzése, valamint a hazai ipartestületek közösségének megerősítése állt. A program szakmai beszélgetéseknek és közösségi találkozóknak is helyet adott. A fesztivál szombat reggel látványos felvonulással kezdődött, majd a résztvevők megkoszorúzták a Mezőberényi Ipartestület székházánál található emléktáblát. A rendezvényre az ország különböző pontjairól érkeztek ipartestületek képviselői, összesen 17 ipartestület vett részt az eseményen. A fesztivál egyik célja az ipartestületek országos közösségének megerősítése. A szervezők szerint ezek az érdekképviseleti szervek a 90-es években meggyengültek, ezért fontos, hogy ismét szorosabb kapcsolat alakuljon ki közöttük. A Mezőberényi Iparosok vezetője, Kurilla Olivier szerint a rendezvény egyben lehetőséget teremt arra is, hogy a vállalkozók és az ipartestületek képviselői szakmai és közösségi kérdésekről beszéljenek, miközben a régi iparos hagyományokat is közelebb hozzák a közönséghez. A szombati program részeként szakmai beszélgetést is tartottak, ennek egyik központi témája a vállalkozások generációváltása, valamint a szakképzés gyakorlati megvalósulása volt. A rendezvényen a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Békés megyei kormányhivatal képviselői is megjelentek. Az Országos Könyvtári Napok idei programsorozatának részeként a Békés megyei könyvtár vendége volt Csatári Bence történész és író. A szakember legújabb kötetét mutatta be Békés Csabán. A hangadók és hangfogók, a Kádári Acéli könnyű zenei politika alul és felülnézetből című könyv, a Kádár korszak magyar könnyű zenei világát és annak politikai hátterét vizsgálja. A beszélgetés során Csatári Bence arról is beszélt, hogy a korszakban milyen intézmények és döntéshozók befolyásolták, mi kerülhetett a lemezjátszókra, a rádióba, vagy éppen a koncertszínpadokra. A könyv ugyanis nem csupán a zenészekről és a dalokról szól, hanem arról a kulturális és politikai rendszerről is, amely meghatározta a könnyű zene lehetőségeit. A szerző szerint már a kötet címe is ezt a kettőséget fejezi ki. A hangadók egyszerre utalnak a zenészekre, és azokra a politikusokra, akik a könnyű zenét is igyekeztek saját céljaik szolgálatába állítani. A hangfogók pedig a cenzorokra és az öncenzúrára utalnak, vagyis arra, amikor az alkotóknak maguknak kellett mérlegelniük, mit mondhatnak ki és mit nem. Csatári Bence több rádiós és televíziós műsor, rock történeti szakértője és kutatóként is hosszú ideje foglalkozik a szocialista korszak magyar könnyűzenéivel. Doktori disszertációját is a Kádár rendszer könnyűzenei politikájáról írta. A zenéhez személyes kapcsolat is fűzi, hiszen fiatalabb korában maga is zenélt. Egyetemi évei alatt a Hitrox nevű együttesben dobolt. A Békés Csabai könyvbemutatón szóba került a hanglemezgyártás története és Erdős Péter szerepe is. A korszak kulturális és lemezkiadási rendszerének egyik meghatározó alakja volt, személye pedig a magyar könnyűzene történetével foglalkozók körében máig vitatott kérdéseket vett fel. A könyv ugyanakkor nem áll meg a lemezeknél, a szerző külön foglalkozik a koncertekkel és fesztiválokkal is. Ezek ugyanis olyan közösségi élményt jelentettek, amelyet az államhatalom sem tudott teljes mértékben ellenőrizni. A beszélgetőtárs Kovács Nóra történelem és média tanár, a Rákóczi Szövetség Békés Csabai Városi Szervezetének elnöke volt. Ő saját gyermekkori zenei élményeit is felidézte, köztük egy 1980 decemberében átélt emléket. 7 éves gyermekként egy útlezárásnál fiatalok nagy tömegét látta, akik egy Beatrice koncertre igyekeztek. A jelenet később számára a korszak különleges zenei és közösségi világának emblematikus emlékévé vált. A Békés Csabai eseménye így nem csak egy könyv bemutatásáról volt szó, hanem arról is, hogy a zene hogyan formált közösségeket, hogyan őrzött emlékeket, és miként kapcsolódott össze a politika, a kultúra és az emberek személyes élménye a Kádár korszak Magyarországán. Az idősek világnapja alkalmából köszöntötték a sarkadi nyugdíjasok és mozgáskorlátozottak érdekképviseletét ellátó civil szervezetek tagjait, valamint a cukorbetegek sarkadi egyesületének közösségét. Az idősek világnapjáról minden évben megemlékeznek Sarkadon. Idén október 1-én az Eden Camp rendezvénycsarnokába várta a városvezetés a helyi civil szervezetek tagjait. Az eseményen a település idős lakosságát köszöntötték, megköszönve mindazt a munkát, tapasztalatot és gondoskodást, megoldást, amelyet az idősebb generációk az elmúlt évtizedekben a közösségnek adtak. Dr. Mokán István polgármester úgy fogalmazott, hogy a Sarkadi idősek a csaknem 10 000 lakosú város nagy családjának megbecsült és tisztelt tagjai. Kiemelte azt is, hogy az idősek iránti odafigyelésnek nem csupán ezen az egy napon kell megmutatkoznia, hanem az év minden napján fontos szeretettel és figyelemmel fordulni feléjük. A városvezető szerint minden nap lehetőséget kell találni arra, hogy megköszönjük az időseknek mindazt a jót, szeretetet, törődést és bölcsességet, amelyet a fiatalabb generációk tőlük kaptak. Az idősek világnapjai Sarkadon idén is a közösségről, a generációk közötti kapcsolatról és a megbecsülés kifejezéséről szólt.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Start Rádió. Start Rádió.
1: Woo!

0: napokra.
1: Pálinkás jó reggel, borvirágos orral. Jó kedvel aladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre,
2: jó az élet értéke.
1: A dilemma csupán annyi, hogy
2: melyik helyre térjél be.
1: Ma nincsen helye gondnak,
2: a hivatalokomnak.
1: A gyengébek meg izguljanak,
2: otthon a James Bondnak.
1: A helyi lébák pulzban,
2: csak shopping és sok divat.
1: Újra itt a péntek, már nem menő a kétek.
2: Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell.
1: Nincs munka, nincs írás,
2: csak csintalan sikítás.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Molnár Gyenge Andrea jelenleg főállású édesanya lesz, aki 6,5 hónapos kisfiával, Bendével tölti mindennapjai nagy részét. Várandósága alatt szülőtársával már tudatosan készültek arra, hogy gyermekükkel a manapság sajnos ritkaság számba menő, biztonságosan kötődő kapcsolatot tudják megalapozni. Az általa alkalmazott módszerekről és tapasztalatokról mesél nekünk Andrea, tartsanak velünk!

0: még több.
1: Sport Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Szeretettel köszöntöm vendégünket, Molnár Gyenge Andit. Megkérnélek, hogy mutatkozz be pár szóban.
3: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Kaptam Brigittől egy felkérést, mi már korábbról egy-egy szeminárium alkalmával szereztünk egymással kapcsolatban ismerettséget. Nagyon megragadta az ő figyelmét, hogy engem, mint édesanyját, a kötődő nevelés mennyire magával ragadott, és erről elkezdtünk beszélgetni, szószót követett, majd most itt vagyunk.
2: Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és igen, így már nem is titok, hogy a kötődő nevelés témájában foglak faggatni, elsősorban, mint édesanya. Mesélj kérlek, hogyan keveredtél a kötődő neveléshez közel, és hogyan lesz valaki ennyire tudatos édesanya, mint ahogy te elindultál ezen az úton.
3: Amikor készültem édesanyává válni, nekem most jelen pillanatban van egy 6,5 hónapos gyönyörűséges kisfiam, akit Bendének hívnak, akkor természetesen hát a fészekrakó ösztön mellett elindult az agyam is abba az irányba, hogy rendben, akkor most itt vagyunk, nagyon régóta szerettem volna idáig eljutni, de akkor ezt hogy csináljuk jól? Biztos vagyok benne, hogy mindenki tapasztalja azt, aki ezen az úton halad, hogy kapja a tanácsokat a szülőktől, a barátoktól, lát mintákat, és ez egy idő után elkezd szépen ülepedni, és ezt vagy jól fogadjuk, vagy kevésbé ezeket a fajta ingereket, mondjuk így, hogyha nem is tanácsokról van feltétlenül szó, és szerencsés esetben az édesanyja akkor azt mondja, hogy jól van, akkor én innentől a saját véleményemet ki fogom alakítani, hogyha még ez nem szilárd, és ehhez kerestem én is forrásokat. És természetesen az olyan barátokat megkérdeztem, akiknél azt látom, hogy na, ez szimpatikus ez a vonal, amit te képviselsz, úgyhogy onnan is nagyon sok infóval gazdagodtam, illetve utána kezdtem nézni, ugye öreg barátunk internet volt a segítségemre, és mind a kötődő nevelés nagyon gyorsan rátaláltam, aztán a mi számunkra a férjemmel nagyon lényeges az, hogy igyekezünk környezettudatosak lenni, úgyhogy ez a vonal is bekapcsolódott, aztán ugye ezek nagyon szépen hozzák egymást, az egyik forrását irányít a másikra, utána már akkor könyveket is vásároltam a témában, nagyon szuper irodalmak vannak erről, és így jutottam el akkor addig az összképig, amit végül úgy gondoltam, hogy ez számomra szimpatikus, és ugye a kötődő nevelés William Searsnek a nevéhez kapcsolódik, aki egyszerűen leírta azt, hogy hogyan lehet egy olyan fajta kapcsolatot kialakítani egy gyermek és egy gondviselő között, azért ezt így fogalmazom, mert itt ugye az édesanyja, édesapa, akár egy gondozásban aktívan résztvevő nagyszülő is természetesen a kép része lehet. Hogy lehet egy olyan kapcsolatot kialakítani, ami a legesleg kényelmesebb és magától értetődőbb, szeretetteljes kapcsolat a szülő és a gondviselő között lett, és mivel ez az én szemléletemmel nagyon egybevágott, és szerencsére a férjemmel nagyon egy párton vagyunk ebben a témakörben is, így innentől nem volt kérdés, hogy akkor itt elmélyítem egy kicsit az ismereteimet.
2: És hogyan lehet nem elveszni a rengeteg információ között? Tehát hogyan szűrted meg azt, hogy akkor te mit fogsz beemelni a nevelésedbe, vagy a szülőségedbe, és mi az, amit félre söpörsz?
3: Úgy érzem, hogy kijelentettem magamról, hogy az utóbbi években sikerült annyit fejlesztenem önmagamon, hogy nagyon határozott véleményt tudok alkotni arról, hogy mi az, ami önazonos számomra, és mi az, ami nem. És el tudom határolni magamtól azokat a fajta véleményeket és nézeteket, amit, hogyha úgy zsigerileg belegondolok egy pillanat alatt, hogy jó, ez én vagyok, ezt tudom hitelesen képviselni, ez jó érzéseket kelt bennem, akkor azt tudom mondani, hogy igen, vagy nem. És ami olyan, hogy nem, akkor attól el is határolódom, és jöhet azzal kapcsolatban később bármilyen meggyőzési kísérlet, próbálkozás, bármi, végül az lesz a vége, hogy nem, ez nem lenne önmagammal integritásban lévő dolog, úgyhogy maradok az önazonosságnál, és szerencsére ez be is vált teljesen. Úgyhogy én azt tudom ezzel kapcsolatban tanácsolni bárkinek, hogy az első zsigeri megérzésre érdemes hallgatni.
2: Tehát itt is bekapcsolnak akkor az ösztönök is.
3: Abszolút, igen.
2: Igen, tehát már az edukálás részénél nagyon fontos az, hogy saját magunkra hallgassunk, és igyekezzünk, ahogy mondtad is, a saját véleményünket kialakítani, már akár a pocakban lévő korszaktól is.
3: Abszolút.
2: De arra lennék kíváncsi, hogy a kötődő neveléssel kapcsolatban mik azok, amik mentén jelenleg mentek a mindennapjaitokban, a hétköznapjaitokban. Milyen ufóságaitok vannak, ugye így is szokták titulálni jelenleg a vállalkozásokat, válaszkészen nevelő szülők csoportját, az UFO szülőket.
3: Igen.
2: Szóval szeretném megkérdezni tőled, hogy akkor mik azok, amiket be tudtál emelni, amik számodra önazonos információk voltak, és hogyan sikerül ementén lavírozni a hétköznapokban?
3: Hosszú lesz a lista, készülj. Ugye rögtön, tehát magának a kötődő nevelésnek a szemlélete az, hogy a gyermekre mint értékre tekintünk, nem pedig egy olyan kis jövevényre, akit szabályozni kell, regulálni kell mindenféle módon. Tehát azt a szeretetteljes kötődést törekszünk kialakítani, ami egyébként annyira magától jön, annyira ösztönös, hogy nem kell rajta gondolkodni. Aztán nálunk egy különlegesebb téma indította ezt az egész történés sorozatot, amivel eljutottunk máig, és ez nem más volt, mint az otthonszülés. Ez egy érdekes és megosztó témakör. Abszolút. Én úgy keveredtem az otthonszüléshez, csak nagyon röviden aztán folytatom még a listát, hogy nagyon sok statisztikát végignéztem, a szülésekkel, szülésélményekkel kapcsolatban, mind objektív, mind szubjektív szempontokat figyelembe véve, és hamar arra jutottam, főleg, hogy ugye most már nincsen szabad orvosválasztás az édesanyák számára, tehát nincs meg az a bizalmon alapuló korábbi viszony egy orvossal, amire korábban lehetett alapozni, hogy én nem feltétlenül szeretném az állami ellátást igénybe venni, aztán nézelődtünk magánellátás egyebek mentén is, és végül valahogy oda keveredtem az otthon szüléshez, amivel kapcsolatban egy személyes élmény is szembe jött velem, egy gyerekkori legjobb barátnőm Lagziának másnapja reggelén, a közös reggeli során egy család mesélte a kisebb gyermeküknek az otthon születésének a csodás élményéről. Ez megragadt, ez az információ, és amikor a kutakodásom eddig a fázisig jutott, akkor ez bevillant, és adtam neki egy esélyt, hogy akkor körbenézek erről, majd még nagyon szívesen mesélek később, mert egyébként csodálatos élmény volt.
2: Mindenképp.
3: Aztán ide tartozik még a kötődő neveléshez szorosan a hordozás, a baba hordozás, ez már egészen pici kortól szóba jöhető opció, sőt nem csak hogy szóba jöhető, hanem nagyon-nagyon meg tud könnyíteni bizonyos nehéz pillanatokat. Valószínű, a titeket hallgató édesanyák többsége ismeri azokat a pillanatokat, amikor rigasztalhatatlanul sír a pici, nem tudod, hogy mit tegyél vele, csak karban van-e, de még nem szoktad meg a kis súlyát, és már teljesen ki vagy merülve fizikailag, a karjaid már abszolút kezdik feladni a szolgálatot, de ki szeretnél tartani? Na, ilyenkor óriási George Joker a hordozás, számos egyéb előnye van, amellett, hogy a kezeid felszabadulnak, és ugye fizikai megterheléstől mentesít, hiszen a szellemi érésre, mozgásfejlődési érésre és rengeteg egyéb szempontra gondolva is nagyon sokat lehet belőle profitálni.
2: Azt mondod, hogy a mozgásfejlődésre is. Ez azért nagyon szimpatikus egyébként, mert hogy nagyon sokszor hallhatunk olyan ellenvéleményt a hordozással kapcsolatban, hogy hát le van oda kötözve, a baba nem tud mozogni, és most azt mondod, hogy ez mégiscsak jó a mozgásfejlődésének.
3: Igen, mert képzeld el, ebben a témában is sokat igyekeztem kutakodni, sajnos egy picit később jött egy-egy info, mint ami úgy igazán ideális lett volna, nem baj, kihozzuk belőle a legjobbat, viszont a mozgásfejlődés az mindig az idegrendszeri érésnek a következménye. Tehát én meg akarhatom tanítani a gyermekemet mászni, ülni, járni, ha még az idegrendszerén nincs olyan érettségi szakaszban, akkor ez nem fog összeni, vagy csak valami suta, nem természetes mozgás fog belőle kisülni, amiben aztán járhatunk gyógytornászhoz, vagy egyéb szakemberhez, hogy ezt kijavítsuk, és az idegrendszeri érést, azt nagyon jól elő lehet segíteni azzal, hogyha megfelelő tapintási és mozgatási ingert kap a gyermek, és minden mellett biztonságban érzi magát, és ez egy az egyben a hordozás.
2: És úgy tudom, hogy a hordozás, illetve a kötési módszerek azok nem csak a már megszületett babával alkalmazhatók, hanem akár a pocakot is lehet tehermentesíteni.
3: Így van. Egyébként nekem nagyon szerencsés várandóságom volt, abszolút nem volt megterhelő számomra, de látom nagyon sok anyukánál, hogy így fáj a dereka, úgy húz a pocakja, és ezeket a csodálatosan szép ráadásul gyönyörű szemegyönyörköttető kendőket lehet akár pocaktámaszként is használni. Vannak egyébként erre konkrét ilyen eszközök is, de ha már hordozunk és van egy gyönyörű kendőnk, akkor miért ne használnánk több fronton, és nagyon szuperül elő lehet segíteni a saját tehermentesítésünket fizikailag.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Molnár Gyenge Andreával, aki mesél arról, hogy a pelenkázás is lehet környezettudatosabb, illetve beszámol az igény szerinti szoptatással kapcsolatos tapasztalatairól is, ami kiemelten fontos, hogy nem csak a baba igényeiről szól.

0: Start Rádió.
1: Halljuk tovább az ufóságaitokat.
2: Mint mondtam neked, a környezettudatosság is egy fontos szempont a mi életünkben. Abszolút nagyon távol állunk attól, hogy zero waste-ek legyünk, ami nagyon szuper lenne, hogyha egyszer megvalósulna, de erőn felül én azt érzem, hogy még ez most távol állna tőlünk. Viszont ennek szellemében a mosipelus, mint témakör felmerült, ez mosható pelenkát jelent, ezt mosipelusnak szokták a benfentesek becézni, és a mosipelus használatával ugye el tudjuk kerülni azt, hogy azt a közel egy tonnányi pelenka, keletkező pelenka hulladékot, ami egy veszélyes hulladéknak minősül, azt megtermeljük, mi alatt a gyermekünk szobatisztává válik.
1: Hol lehet elérni egy ilyen kezdő csomagot akár mosiperusozáshoz?
2: Hát képzeld el, hogy rengeteg fórum van erre, nagyon sok webshop kínál olyan kezdő csomagot is, amit akár egy teszt csomagként tudsz kiváltani, szóval egy tényleg nagyon alacsony összegért, elpostázzák neked, nyilván a postaköltséget tálod oda-vissza, sőt, olyan is van, aki teljesen ingyen ezt vállalja, elpostázzák neked, utána majd aztán ő korrektül ki is tisztítják, tehát mivel neked még nincsen rutinod, nem feltétlen elsőre jól látsz hozzá a tisztává varázsolásához, de itt kapsz több fazont, több méretet, hiszen a babák mások vannak, nyúlánk babák, húsis babák, kicsit tömsi babága, vannak akiknél nagy a combi húsi, tehát ezt, ugye láthatunk, minden baba gyönyörű, de más-más testalkatokat, és ki tudod próbálni, hogy számotokra mi az, ami jól fekszik, ami kézre eső, ráadásul, ugye az is fontos, hogy ne az legyen, hogy azt nézed, hogy úristen, akkor most már erről mit csinálok, hogy pedig jellemzően ez egy hasonló mozdulat, mint amikor egy normál pelenkát ráadsz a gyermekre. És ezekkel a teszt csomagokkal nagyon szuperül ki is tudod próbálni, hogy a te gyermekednél mi az, ami beválik, és utána abból tudsz majd beszerezni, és képzeld el, hogy nagyon jó használt mosipelusos fórumok is léteznek.
1: Ahonnan szóba került.
2: Így van, ahonnan be tudsz szerezni akár olyan mosipelusokat, nyilván itt az állapotát figyelembe kell venni, de azért itt jellemzően olyan anyukák vannak, akik örömüket lelik abban, hogy rendben is tisztán tarthatják ezeket a kis pelusokat, és úgy is adják tovább, hogy az másnak is örömet jelentsen. És úgy is kapod meg ezt a kis használt mosipelust, hogy jaj, nagyon szuper, tök jó, ráadásul egyébként képzeld, hogy ezeket a mosipelusokat is be kell egy picit járatni, hogy a nedv szívásuk is jól kialakuljon, ezért jó pármosás rámegy eleinte, és itt már ez is megvan oldva.
1: A beavatás,
2: mondhatjuk így is, mi egyébként végül többnyire újakat vásároltunk, volt, amiből vettünk használtat is, de amikor megvolt, hogy milyen fazon válik be, akkor beruháztunk újakra, úgyhogy mindegyik teljesen jó, de én is mindet úgy teszem el, amit már kinőtt a kisfiam, hogy amennyiben el szeretnénk adni, az másnak is majd örömet tudjon jelenteni.
1: És mit gondolsz, hogy ez mennyi plusz energiát vesz igénybe? Mondjuk tudom, hogy ti eleve ezzel indultatok, tehát nem kellett áttérned a hagyományos pelenkázásról erre a formára, de mit gondolsz, hogy mondjuk egy édesanyának, aki most hall először akár a mosipelusról, mennyire lehet nagy energiabefektetés áttérni erre a ökológiailag is gazdaságosabb és tisztább módszerre?
2: Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon minimális. Tehát a mosipelusoknál, ami egyedül plusz energiát jelent a számunkra, az, hogyha például ugye széklet érkezik bele, kakis lesz, akkor azt ugye lemossuk ott hirtelen, tehát így nem tesszük félre se ázni, se semmi, vagy hogyha rögtön megy a mosógépbe, akkor nyilván jó, de akkor is jót tesz egy kis előmosás neki, illetve azokat a betéteket, amelyekkel használjuk a mosipelust, bár itt ugye többféle van ahova többféle betét szükséges, van ahova kevesebb féle, mindenkinek ugye a saját szájéze szerint kialakul a saját rutinja, azt kell összekészíteni, ez egy napi pár perces feladat. De abszolút nem megterhelő. Nálunk egyébként az első két pelus méretből mindig volt egy csomag eldobhatós pelenka. Biztosra mentünk, hogyha nem tudhatjuk, besokallunk-e, vagy elfelejtjük-e mosni, vagy bármi keresztül húzza a terveket, akkor legyen rá megoldás. Összesen használtunk szerintem 10 darab pelenkát, és aztán olyan barátoknak adtuk, akik tudjuk, hogy a hagyományos pelenkákat használják, és ők nagyon örültek neki. Mi ugyan igyekszünk senkire nem ráerőltetni a mi nézeteinket, hogyha kérdeznek, akkor mesélünk, de egyébként ők meg nagyon szívesen vették, hogy tök jó, van egy csomag plusz pelenka, mi nekünk pedig biztonsági érzetet adott az, hogy akkor nincsen semmi gond soha.
1: Kérlek, a válaszkészség következő lépcsőfokáról mesélj kicsit.
2: A következő lépcső azért némi szerencsefaktort is, azt kell, hogy mondjam, hogy igényel, és ez az igény szerinti szoptatás, hiszen nem minden édesanyának van meg a lehetősége arra, hogy igény szerint szoptasson akkor se, hogyha szeretne. Természetesen ez döntés kérdése is lehet. Itt most arról beszélek, hogyha valaki ezt kitűzte célul, és végül nem úgy alakult a sorsa, akkor tápszerrel is ugyanúgy lehet igény szerint táplálni egy gyermeket. Az igény szerintiségen azt értem, hogy akkor is annyit kap a picike, akár az anyatejből, akár a tápszerből, amire szüksége van. Tehát nem az időközönként, x óránkénti szoptatás vonalán mozgunk, hanem figyeljük a babának a jelzéseit, és amikor idáig eljutunk, hogy akkor éhségjeleket mutat, lehetőség szerint még korai éhségjeleket, tehát nem a kiakadás fázisát megvárva, akkor így a stressz is elkerül természetesen, ami ezzel jár, akkor tápláljuk a gyermekünket, de azt hozzá kell tenni, hogy az igény szerinti szoptatás még egy olyan csodálatos pluszfaktort is nyújt számunkra, ami a gyermek megnyugtatását, biztonságérzetét tudja szolgálni, elősegíteni, illetve a kapcsolódás. Természetesen egy nagyon fontos pont az anya és a gyermek között ezekben a pillanatokban, de ugyanez a tápszeres táplálásnál is működik, hiszen hogyha testkontaktban tápláljuk a gyermekünket, nem pedig mondjuk esetleg letéve, akkor ezt ugyanúgy tudjuk nyújtani a számára.
1: És fájdalomcsillapításra is tökéletesen lehet használni.
2: Pontosan.
1: Viszont ugye ez azt jelenti elsősorban, hogy a baba igényei szerint szoptatunk. Mennyire lehet beállítani, ez nagyon erős szó most pont a kötődő neveléssel kapcsolatban, de hogy hogyan lehet balanszírozni a hétköznapokban az édesanya igényei és a baba igényei szerint szoptatás között. Nyilván egy idő után megterhelő lehet, hogyha a baba esetleg túl sokszor, túl gyakran kéri a cicit, ez beáll egy idő után? Vagy hogyan alakul?
2: Abszolút beáll egy idő után. Ezzel kapcsolatban nekem is voltak félelmeim és fenntartásaim, hogy mikor lesz már az a pillanat, amikor nem azzal telik minden egyes szoptatás, hogy ügyeskedem, hogy a másik mellemből érkező tejfolyam az ne öntse el az éppen étkező gyermeket, de ez egy idő után egyébként nagyon szépen beáll, hiszen egy kereslet kínálat kialakul ebben a témában. Tehát amennyire megkapja az ingert az adott mell, ezért érdemes ugye mind a két mellett használni, amennyire megkapja az ingerlés az adott mell, olyan ütemben fog termelni tejet, és nem is kell megijedni attól, hogyha valakinek nincs meg ez a tejömléses fázisa, én tudom irigyelni őt, mert attól még ugyanúgy fog elég tejhez jutni a baba.
1: És édesanyaként kapásból ismét a gyermek igényeiről kezdtél el beszélni. Tehát mennyire kell, vagy lehet háttérbe szorítani ezeket a szükségleteket, és hogyan tudod menedzselni gyakorlatilag a te dolgaidat is a baba igény szerinti szoptatása mellett?
2: Biztos vagyok abban, hogy ebben édesanyja és édesanyja jelentősen eltérhet, hogy mennyire tud jó időmenedzsmentet összehozni. Én egy picit hajlamos vagyok átesni néha a ló túloldalára, és a saját szükségleteimet háttérbe szorítani a gyermekem szükségleteit szem előtt tartva. Ugyanakkor így utólag visszapillantva azt látom, hogy igen, ha ebben egy kicsit ügyesebb és tudatosabb vagyok, akkor ez mehetett volna jobban, de ezt ne úgy képzeld el, hogy mondjuk sírok szoptatás közben, mert hogy nem fürödtem 5 napja, hanem csak azt érzi néha az ember, hogy aha, én is éhes vagyok, a pici is éhes, hát nyilván ő eszik, és aztán elfelejtesz enni. Szóval, hogy ilyenek azért megesnek, de hogyha megfelelő támogató környezetünk van, ugye manapság ez az, ami megint csak a nukleáris családok időszakában egy nehéz témakör tud lenni, akkor ez rengeteget tud segíteni az édesanyának, de anélkül is, hogyha már egy támogató férjünk van, és nagyon-nagyon összeteszem a férjem miatt a két kezemet, mert ő aztán abszolút a támogató férj mintapéldánya, akkor már nagyon sokat tudnak tehermentesíteni az édesanya válaszkész nevelése kapcsán.
1: Tehát amikor enni kell, akkor enni kell.
2: Igen. Igen.
1: Amikor inni kell, akkor inni így kell. Van, és olyankor megfogják az akár kicsit pityergő babát is a szülő társak, vagy a gondviselők, akik még bekapcsolódnak a buliba. Értem. Mi az az ECG-zés? Hogyan működik? Mennyire lehet ezt a hétköznapokban alkalmazni? Rövid szünet után megtudhatjuk a Molnár Gyenge Andrával folytatott beszélgetésünkből.

0: jöhet a következő lépés.
1: Jöhet, természetesen. Aztán képzeld el, még a Mosi Pelúshoz egy picit kapcsolódóan szembe kerültem egy nagyon érdekes témával, amit EC rövidítéssel találhatunk meg, hogyha utána olvasunk. Ez az Elimination Communication-nek, ami tükörfordításban ürítési kommunikációt jelent a magyar rövidítése, de a magyar megfelelője a természetes csecsemőhigiénia.
0: Na ez még egy rendkívül megosztó téma.
1: Abszolút.
0: Igen. Hogyan sikerül ezt az életbe hívni? Tehát hogy működhet egy olyan dolog, ami azzal jár, hogy gyakorlatilag a baba után viszel állandóan egy bilit, hogyha kiléptek a lakásból, mármint hogyha ugye támogatni szeretnénk az ECG-zést. Ezt meg lehet oldani?
1: Nem csak a teljes idős ECG-zés működik. Az ECG-zés az egy, mint mondtam, természetes csecsemőhigiénia rendszer, ami annyit jelent, hogy amikor egy kisbaba megszületik, akkor az ember gyermek számára sem természetes dolog az, hogy ő maga alá ürítsen. Mint ahogy, hogyha megnézed bármelyik emlőst, csak akkor szokott maga alá piszkítani, hogyha már nagyon beteg valószínűleg. És ez az ember gyermeknél sincs másképp, tehát egy csecsemőt már zavar az, hogy neki a pelenkába, tehát maga alá kell pisilnie, kakilnia. Sajnos a magyar

0: Köli, ami nem feltétlenül egy erre kitalált bili, de mivel Ázsiában van nagyon nagy hagyománya, sőt, tehát ilyen örökéletre szóló hagyománya ennek a babagondozási módnak, van ilyen ázsiai bilinek nevezett kis eszköz. Nem csak ez, hanem akár egy kis tálkát, vagy bármit erre kinevezünk, akkor afölé tartva, természetesen odafigyelve az ideális testtartásra, ezt meg lehet tanulni, vannak erre nagyon jó kis tanfolyamok, akkor megmutatjuk neki azt a lehetőséget, hogy nézd csak kicsim, ide is lehet akkor pisilni vagy kakilni, és hosszú távon ezt úgy tudjuk bebiztosítani, hogy ehhez egy hangjelzést társítunk. Itt viszont nagyon fontos az, hogy kétféle kondicionálás létezik, ugye a klasszikus és az operatív. A klasszikus a Pavlov féle, az biztos mindenki ismeri, amikor a kutyusnak ugye a csengőt megcsengetik, mert hogy érkezik az étel, és ezért a kutyusnak elkezd folyni a nyála egy idő után, akkor is a csengő hallatán, amikor ételről szó sincs. Ezt hívják klasszikus kondicionálásnak, nem erről van szó, hanem egy operatív kondicionálás történik a gyermeknél, ami egy döntés lehetőségét nyújtja számára, tehát amikor ő látja, hogy ideálisabb a körülmények, tehát itt vagyok, fog engem anyuapu, itt van alattam a megfelelő edényzet, és egyébként abban a testhelyzetben vagyok, amiben nekem kényelmes és nagyon könnyű, mert egyébként ez könnyíti számukra az ürítést, könnyű pisilnem, kakilnom, és hallom ezt a hangjelzést, akkor, hogyha kell, és én szeretnék, akkor üríthetek. Ami még fontos, hogy eredetileg az operatív kondicionálásban nem csak jutalmazás, hanem büntetés is szerepelt. Igen, míg az EC-nél, mivel ez egy válaszkész gondoskodási mód, a büntetés az abszolút ki van zárva, sőt, egyébként jutalmazás sem történik, mert maga a folyamat jutalmazó a gyermek számára.
1: Természetessége.
0: Igen, hiszen ez egy természetesen végbe menő folyamat, ettől nyugodtan megdicsérhetjük a picinket. De egyébként nem erre alapozunk, hanem arra, hogy ezt a természetes igényét, ezt segítünk neki kiszolgálni, ráadásul ugye könnyítjük neki ezt az egész folyamatot, mert egy ilyen guguló pozíciót segítünk neki fölvenni, vagy ahhoz hasonlítót, nyilván itt ülésről szó sincs, megfelelően megtámasztjuk a picit, gerincét nem terheljük, viszont hogyha valaki egy picit nyitottabb szemmel jár egy-egy országban, akkor láthat akár ilyen guggolásra alkalmas vécéket, vagy kis sámlikat, amit a lábuk alá tesznek az emberek, és ez azért van, mert az legalsó bélszakasz kiegyenesedik abban a pillanatban, amikor egy ilyen guggoláshoz hasonló testhelyzetet veszünk föl, és itt sokkal könnyebb az ürítés, akár egy felnőtt, akár egy gyermek számára. És ezzel ugye megint csak könnyíteni tudunk az ő kis életén, és képzeld el, Brigi, hogy rengeteg hasfájást megspóroltunk, mióta ecézünk. Mi a kicsinknek a 4 hetes korában kezdtük kereken, akkor szedtem össze a bátorságom, hogy na jó, akkor most már ezt a megfigyelést, ezt megcsináljuk, és akkor belevágunk magába ebbe a rendszerbe, egy fél napon keresztül, ugye több ilyen kört, hogy fel kell a gyermek, aztán ugye ott rögtön mutatkozik egy vágy arra, hogy akkor ő, vagy szükség arra, hogy akkor ő pisiljen, kakíjon, aztán ugye eszik, akkor ez megint, és akkor ilyen ciklusok vannak, alvás és alvás között, több ciklust megfigyeltünk, ilyenkor egy valami gyorsan átázó dolgot érdemes a gyermekre adni, vagy akár lehet pucérpopóval is, csak ez a kisfiúknál ugye a szökőkutazás lehetősége miatt nem biztos, hogy a legjobb választás, de egy tök sima tetrapelek egyébként ezt a szerepet nagyon jól betölti.
1: Hiszen eleinte még úgy sem szaladnak el.
0: Így van, még éppen. És ilyenkor, amikor észrevesszük, tehát nyilván ilyenkor fokozott figyelemmel vagyunk a babánk iránt, és amikor észrevesszük, hogy na, akkor most történt egy pisilés, vagy most történt egy kakilás, akkor ugye gyorsan lejegyzeteljük valamilyen formában azt, hogy értem, akkor mi előzte ezt meg? Milyen kis ficergés, milyen kis hangadás, kis nyöszörgés, bármi nagyon-nagyon jellegzetes egyébként minden gyereknél. És amikor pár ilyen megfigyelési kört megtettünk, akár egy ciklus is elég lehet, hogyha valaki nagyon pró, én azért nem voltam, és innentől akkor azt mondhatjuk, hogy jó, akkor megvan a, begyakorlom a mozdulatot, hogy hogy teszem a bili fölé, hogy ez biztonságos legyen, illetve neki ideális, anatómiailag helyes, és akkor nézzük meg, hogy mi történik. Jött a pisi. És
1: gyakorló édesanyaként is megdöbbenve hallgatom egyébként ezt a témát. Nálunk ez az ecézés, ez abszolút kimaradt. Én későn is kaptam erről információt, illetve nekem egy hatalmas kihívásnak tűnt a leírás alapján, de ahogy mesélsz róla, esküszöm, kedvet kaptam hozzá.
0: De tényleg abszolút magától értetődő, szóval most vagy abba fektetsz energiát, hogy utána a pisiska kispelust lecseréled, helyre teszed, attól függ, hogy mosizol, nem mosizol, stb. Vagy egyszerűen kapcsolsz, rendben kicsim, megyünk, akkor csináljuk, és akkor bilizünk egyet.
1: De én azt tanultam, hogy a szoba. Négy hetes babák is mondhatni pelenkamentesen, szobatisztán képesek létezni?
0: Sőt, újszülött babák is. Képzeld el, hogy van két olyan barát,

0: akinek az én elvetemültségem elég volt, és azt mondták, hogy na jó, hogyha ez neked megy, nekünk is fog, meg természetesen igyekeztem nagyon biztatni őket, hogy higgyétek el, nem vagyok csodatévő, csak adjatok egy esélyt a dolognak, ha amúgy szimpatikus, és ők már egészen párnapos kortól elkezdték ezt csinálni a picikéjükkel, tehát működött. Tehát ebben semmi csodatétel nincsen, csak itt a legtöbbek számára és számunkra is azért volt ez egy ilyen teljesen vakfoltos témakör, mert Magyarországon ez nem egy elterjedt csecsemő gondozási mód, ahogy mondtam, 75 országban csinálják ezt is, nem csak a természeti népeknél, hanem tényleg mondjuk egy Kínát azért nem mondanék kis országnak, és mégis ez működik.
1: Lenyűgöző.
0: Igen, igen, hihetetlen számomra, hogy mennyire okosak a babák mindig. Mindig meg szoktuk állapítani a férjemmel, hogy bődületes, hogy már milyen potenciállal jönnek a világra ezek a kis csodák.
2: Hamarosan folytatjuk magazinműsorunkat Molnár Gyenge Andreával, akivel arról beszélgetünk, hogy a kötődő nevelés elsősorban fizikai szükségleteit figyelembe vevő módszerei mellett hogyan elégítsük ki a gyermekeink feszültségoldás iránti és kapcsolódás iránti szükségleteit is.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Szóval eddig beszéltünk az igény szerinti szoktatásról, a hordozásról, a mosiperusról és az EC-ről. Na, azt mondd meg, hogy emeli, befér bármi.
3: Hát, mondhatjuk, hogy igen.
2: Ugye ezek elsősorban én úgy látom, hogy a fizikai szükségleteket támogatják a gyermeknevelés esetén. A kötődő nevelésnek én úgy tudom, hogy ez az egyik elsődleges követelménye, ez nagyon rosszul hangzik, de hogy a kötődő nevelés a gyermekeknek, a babáknak a fizikai szükségleteit elégíti ki elsősorban. Nyilván ennek a kellemes hozadéka, hogy ez hat arra is, hogy a lelki dolgokban is támogató, és a kapcsolódást is erősíti, biztonságos kapcsolódás felé vezeti, hogyha az ő szükségletei megfelelő számára megfelelő módon vannak kielégítve. Van-e valami, ami a lelki oldalt támogatja, kapcsolódásotokat támogatja a kisbabával?
3: Nagyon jó kifejezést használták. Képzeld el, hogy pont kapcsolódó nevelésnek nevezik azt az eszmerendszert, illetve azt a hozzáállást, ami ezt elő tudja még jobban segíteni, hogy a gondviselő és a gyermek egy mélyebb szinten megértse egymást és kapcsolódjon. Ugye az eddigi eszközök is nagyon jó ráhangolódást tudnak nyújtani a gyermekünkre. Akár a hordozásra gondolunk, ugye ott is nézik a kis jelzéseit, és akkor még az idegrendszer érését is segítjük, testkontaktban vagyunk, szuper csodálatos. Ugye az igény szerinti szoptatásra gondolunk, ugyanez, megint csak fájdalomcsillapítás, kötődés, stb. Az EC, megint csak ráhangolódunk, jobban megértjük a gyermekünket, tudjuk, hogy most azért sír, mert nem azért, mert úgy állnak a csillagok, bár olyan is előfordul természetesen, hanem azért megpisilni, akarnia kell. Viszont vannak olyan pillanatok, amikor még ezt is kevésnek tudja érezni valaki, hogy én úgy érzem, hogy mindent megadtam. Igény szerint szoktatok, hordozok. Még az EC-re vagy a megfelelő ütemű perus cserére is odafigyelek, és mégis valami nem klappol. Ilyenkor tud segíteni a kapcsolódó nevelés. És ez egy olyan...
2: És ez nem ugyanaz.
3: Ez nem ugyanaz. Igen, a kötődő nevelés, ahogy fogalmaztál, főként a fizikai szükségleteket elégíti ki, ami magával hozza ezeket a dolgokat. Azonban a kapcsolódó nevelésnek olyan eszköztára van, ami abban segít, hogy egy mély, empatikus megértés tudjon kialakulni a gyermek és a szülő között, akár oda-vissza, természetesen ennek a generálója nagyon-nagyon sok ideig a szülő, viszont ugye a gyermekek másolják a szülőt, ugye a példamutatás alapján tanulnak viselkedésformákat a környezetükből.
2: A minták
3: beindulnak rögtön egészen pinduri kortól, és a kapcsolódó nevelés eszköztára viszont tud nekünk óriási segítséget nyújtani az előzőek mellett, hiszen ilyenkor a gyermekek feszültségoldását szolgáló sírás meghallgatással tudunk könnyíteni a kicsinknek a lelkén, aztán odafigyelünk arra, hogy eleget nevessen egy nap, a nevetését is meghallgatjuk, és ezt is megint csak mi fogjuk elősegíteni.
2: Igen, ugye azt mondják, hogy ha valakivel egyszer az életben egy jót nevetsz, akkor a kapcsolatotok szintet lép.
3: Így van, ez abszolút, én is így gondolom. Aztán gyermekidő is egy nagyon jó eszköz, szintén kapcsolódik a nevetéshez, de ez nagyon sok esetben akár egy-egy trauma feldolgozásában segíti a gyermeket. Aztán ide sorolhatjuk még a szülő mentális egészségét szolgáló páros meghallgatást, úgyhogy a szülőre is gondol ez a rendszer. A kapcsolódó nevelés alatt nem azt értjük, hogy a gyermeket csak úgy hagyjuk szabadjára, és csináljon, amit akar. Természetesen az életkora szerinti kíváncsiságot igyekszünk kielégíteni, stb., de egy szelíd határszabás, mint eszköz is a kezünkben van. Tehát itt ugyanúgy mi vagyunk azok, akik őt terelgetjük azon az úton, ami a közös életünk felé vezet, mint család. Viszont nem is egy drákói szigorral neveljük azt a gyermeket, és azt akarjuk, hogy ülj le is maradj csöndben. Tehát e között egy nagyon jó egyensúlyt jelent ez az eszköz is, hogy szeliden szabunk nekik határt. És ebben is kapunk segítséget például a kapcsolódó neveléstől.
2: Nagyon soknak hangzik, amiről meséltél. Te ugye már nagyon korán elkezdtél informálódni, tényleg tudatosan készültél az anyaságodra. Hogyha az ember el szeretné kezdeni anyaként kötődő nevelést a gyakorlatba emelni, hogyan érdemes elkezdeni? Hogyan ne riadjunk meg ettől a rengeteg információt, amit akár most kaptam én tőled?
3: Azt gondolom, hogy megint csak először azt a szűrőt vessük be, hogy nekem mi önazonos, és mi az, amivel én egyet tudok érteni zsigerileg, mert akkor ez már természetesen mindenkinek egy nagyon jó szűrő. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat lendít azon, hogy az embernek kiegyensúlyozott legyen a szülősége, hogyha önmagán sokat dolgozik, akár előzetesen. Tehát itt ugye az önbizalom kérdése rögtön előtérbe kerül, hiszen van nekem elég önbizalmam ahhoz, hogy ecézzek? Van nekem elég önbizalmam ahhoz, hogy szoptassak? Igen. És így tovább, ez minden egyes témakörnél felmerülhet, és hogyha erre megfelelő figyelmet fordítunk, akár terápiás jelleggel, akkor ez viszont el tud vezetni oda, hogy magabiztosak leszünk a döntéseink kapcsán, és így az információ szűrésünk is egy más szintre tud kapcsolni.
2: Tehát nem kell mindent egyszerre bevezetni, hanem ami először szimpatikus és megragadja a figyelmünket, azzal érdemes elkezdeni, és hallgatva az ösztöneinkre elindulni az úton.
3: Így van, abszolút. Tehát nálunk is még van egy témakörünk is, képzeld, ami még nem is került terítékre, amik később jöttek be a képbe, és teljesen jól működött. Tehát, például képzeld, ilyen volt a babai elbeszéd, ezt a kommunikációs formát is nem olyan régen kezdtük el alkalmazni, részt vettünk ezzel kapcsolatban tanfolyamon, aztán ilyen volt a szabad mozgás ismerete, nyilván már a hozzátáplálás hozza magával a BLV-t, tehát a falatkás igény szerinti hozzátáplálást, szabad mozgás biztosítása is ide tartozik.
2: Nagyon izgalmasan hangzanak ezek is. Még egy-egy beszélgetést tudnánk ezekből csinálni, de lehet, hogy ami késik, nem múlik.
3: Benne vagyok.
2: Tehát a kapcsolódó nevelésre visszatérve egy gondolat erejéig, annyit szerettem volna észrevételezni, hogy olyan, mint hogyha a kötődő nevelésnek ugye egy idő után vége lenne. Tehát ha a gyermek megtanul elmenni önállóan vécézni, üríteni, akkor az EC időszakának leáldozott. Igen. A hordozás szintén egy idő után leáldozni látszik, hiszen nem cipelhetjük 30 éves korukig a gyermeket.
3: Igényszerinti szoptatás, illetve igényszerinti tápszeres táplálás szint úgy.
2: Igen, tehát a kapcsolódó nevelés az lehet egy folytatása, vagy egy továbbvitele a kötődő nevelés, a szükségleteket kielégítő alapkövének?
3: Teljes mértékben, tehát ugye egymás mellett is remekül működnek, ugyanakkor, amikor már kikopnak ezek a jellegű kötődési formák, akkor ott van a kapcsolódó nevelés, és képzeld el, hogy ez egy egész életen átvihető dolog.
2: És sosem késő elkezdeni?
3: Sosem. Hát bátran vágjon bele bárki, akármilyen korú a gyermeke, ha már 10 éves, akkor is nyugodtan.
2: Andi, nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
3: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
2: Nagyon sok izgalmas dologról számoltál be. Én azt kívánom, hogy az ösztöneit kísérjenek továbbra is az anyaságodban, és szerintem hallunk még felőled. Nagyon szépen köszönjük, hogy megjelentél nálunk.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Molnár Gyenge Andrea gyakorló édesanyával hallhattak beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legtöbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Meghallgatta a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgáló bizottság Kósa Lajost és Bánki Eriket. A bizottsági ülésen Bánki Erik elmondta, hogy a jegybanki alapítványok adatnyilvánosságát korlátozó 2016-os törvénymódosítási javaslatot a jegybank kezdeményezésére nyújtotta be. A testület döntött arról, hogy a következő ülésén Matolcsy György volt jegybank elnököt, valamint Varga Mihály jelenlegi MNB elnököt hallgatja meg. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Szép vasárnap reggelt kívánok, a hét utolsó napján is együtt rádiózhatunk. Hello, ez itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. A hétvége utolsó napját pedig persze, hogy hasznos információkkal és kiváló dallamokkal indítjuk. Csak Csabán a Starton.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Köszönöm, hogy együtt indítjuk ezt a napot is itt a Start Rádió. Október 11-e van, ma köszönhetjük a Brigittákat. Rajtuk kívül bizonyos esetben még köszönhetők a Brunók, a Szelinák, a Csákok, a Csanádok, a Germánok, a Máriák, a Sándorok, de még a Tódorok is.
1: Reggeli Start. Music Latte.
2: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Október 11-e van ma a Brigitták a névnaposok, és ne felejtkezzünk el a születésnaposokról sem, akik egy napon születtek. Eleanor Roosevelt a világ első First Lady-ével, Francis Maurick, Nobel-díjas francia író is ezen a napon született, Schlosser Imre labdarúgó edző, korának egyik legnagyobb futballistája, Németh Kálmán szobrászművész, faszobrász, restaurátor, a hazai restaurátor képzés megalapozója is ezen a napon született.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

Köszönöm, hogy együtt indítjuk a napot itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel ilyen jók ezek a vasárnap reggelek. Kicsit lazíthatunk, pihenhetünk, nagyon remélem, hogy keveseknek kell dolgozni. Sok jó zenét és még többet játszunk majd 7 és 8 óra között is, de hozok hasznos információkat, és persze jönnek a friss hírek is majd.

studiónapom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: Igen! Igen! Mint a jég a viszki!
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Vajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a karvágás. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a fővárosi önkormányzat, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülését követően. A megállapodás értelmében a főváros eláll a korábbi kormány ellen indított pereitől, és rendkívüli forrásból rendezi a szolidaritási hozzájárulást, valamint a kifizetetlen számláit. A megállapodás részeként a pénzügyminisztérium költségvetési felügyelőt rendel ki Budapest gazdálkodásának folyamatos nyomon követésére. Megjelent a kormányrendelet az 50 ezer forintos iskolakezdési támogatás utalvány formájában érkező második részletéről. A papíralapú biztonsági elemekkel ellátott utalványokat november 30-áig kézbesíti a posta azoknak, akik az első részletre is jogosultak voltak. A támogatást 2027. március 15-éig lehet felhasználni a kijelölt elfogadó helyeken, a meghiúsult kézbesítések pótlása pedig 2027. január 8-áig kérvényezhető a Magyar Államkincstárnál. Jelentősen változott a pártok támogatottsága az elmúlt 4 hónapban a 21 kutatóközpont felmérése szerint. A Tisza párt népszerűsége a májusi 69-ről 60%-ra csökkent, ami azonban még mindig meghaladja az áprilisi választási eredményét. A Fidesz támogatottsága 26%-ra emelkedett, míg az időszak legnagyobb nyertese a Mi Hazánk, amely 11%-ra növelte táborát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

7 óra már el is múlt, köszönöm, hogy együtt indítjuk a napot. Vasárnap reggel is a Start Rádió szól, mi sok zenét és most még többet játszunk a hasznos információk mellett egész reggel, úgyhogy érdemes Csabának 98.4-en hagyni a rádiót.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteik utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Nem hétköznapi élmény, nem hétköznapi lények, nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a szerep.

jó. Képzeljék el, a gáz és áramfogyasztás csökkentésére sürgette az uniós tagállamokat Dan Jorgensen energiaügyi biztos a rendkívül alacsony gáztárolói töltöttség miatt. Az uniós tárolók olyan kb. 70%-os szinten álltak, amikor ő megszólalt, ez 12% ponttal volt elmaradva az egy évvel korábbitól. Nincsen közvetlen veszélyben az ellátásbiztonság, de a globális kereslet és az emelkedő árak azért tényleg még okozhatnak problémát véleménye szerint.

Köszönöm, hogy együtt indítjuk a napot, ez a Start Rádió. Október 11-e van, ma van a Tojásvilágnapja. A Nemzetközi Tojásszövetség 1999-ben hirdette meg minden év októberének második péntekére a Tojásvilágnapját. Aztán ezen a napon 1922-ben az FBI felvette a különleges nyomozónak Alaska Davidsont, az első nőt ilyen munkakörben. Szintén a mai naphoz köthető érdekesség, hogy a nyugati hírügynökségek bejelentették, hogy meggyilkolták Che Guevarát 1967-ben. És ezen a napon állítottak fel világrekordot Leonid Popov és Valery Ryumin, szovjet űrhajósok, akik 184 napot töltöttek el az űrben. Sokáig!

0: Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, vasárnap reggel is a Start Rádió szól. Remélem nem kell rohanni, nyugisan meg lehet reggelizni, kávézgatni, vasárnap lévén esetleg piacozni egyet, és közben persze kiváló dallamokat hallgatni, és 8 és 9 óra között pedig majd hozok még hasznos információkat is, úgyhogy mindenképp érdemes Csabán a Startot hallgatni. Ezzel kívánok egy jó hétvégét!

0: Elhagytuk 8 órát, csodaszép reggelt kívánok Csabán, ez bizony a Start Rádió. Mi sok zenét és most még többet játszunk a sok-sok hasznos információ mellett, amik már be vannak tárazva. Érdemes hangosítani a rádiót, hiszen a legkiválóbb dallamokat hallgatjuk addig is.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
2: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
3: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
4: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
1: Reklámot hallottak. Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
0: Start Rádió.

0: Itt a Start Rádió. Hogyan legyen stresszmentes a bevásárlás? Nagyon nagy kérdés. Nos, amikor pontos listával megyünk a boltba, elkerüljük az impulzus vásárlásokat és a fölösleges kiadásokat. A bevásárló lista összeállításához készíthetünk heti ételtervet, így aztán tudjuk, miből mennyit kell venni. Ez nem csak a pénztárcánknak, de az egészségünknek is jót tesz.
1: Sok

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió. Hogyan legyen stresszmentes a bevásárlás? Először is ne menjünk éhesen vásárolni. Ilyenkor a szervezet hajlamos többet kérne, ezért sokkal nagyobb eséllyel veszünk meg olyan ételeket, amikre amúgy nincs szükségünk. Ez pazarláshoz és fölösleges kiadáshoz vezet. Próbáljuk meg a főétkezések között elintézni a bevásárlást, vagy egy kisebb snackkel felkészülni a vásárlásra.

0: Köszönöm, hogy együtt indítjuk a napot. Békés Csabán a Start Rádióval indul igazán hasznosan. Vagyis hát indult, hiszen a reggeli műsorunk már a véget ért, de egész nap várják majd kollégáim, sok zenével és kevés szövegeléssel úgy, ahogy azt szoktuk, velem pedig legközelebb holnap, reggel 6 órától találkozhat ismételten.
1: Reggeli Start. Music Latte.

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
1: Reklámot hallottak. Sok a szene,
0: és még több. Sport Rádió.

0: Start Rádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Start Rádión indul a napi laza. A következő két órában együtt rádiózhatunk a mikrofonnál Bürgés Dávid. Nem sokára megnézzük, hogy a mai napon mi minden történt az elmúlt években, évtizedekben, ne adj Isten, évszázadokban. De addig is itt van sok jó dal.

0: Start Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
4: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
5: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulást. Vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallottak.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napiglaza szól. Hoztam néhány érdekességet a mai naphoz köthető események közül, például 1918-ben napján megszületett Bán György bemondó, aki a TV híradó meghatározó hangja volt 1945 és 62 között, illetve az 1926-os év is hozott érdekességet. Megszületett Thich Nhat Hanh, vietnámi buddhista szerzetes, békaaktivista, tanító, akinek nagy hatása volt a mindfulness megismertetésében. Ez volt a mai évfordulók egy-két érdekes darabja, most pedig vissza a dalokhoz.
1: Napi Laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió,
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

Több zene és még több a Start Rádión, a Napilazza szól, az első óránk pedig már is a végéhez ért. Na de egészen délig együtt rádiózhatunk, így a következő órában is várom még hasznos infókkal és sok jó dallal.

0: Sok zene és még több a Start Rádión. Folytatódik a napilaza, ebben az órában is várom sok jó zenével, és az időjárással is foglalkozunk egy picit, megnézzük, hogy hogy kell készülni a következő napokra. Rádiózunk együtt ebben az órában is.
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: és még több a Start Rádión a napi lozaszól. Nézzünk rá az időjárásra, mert hogy hát egészen zord a barcát mutatja most már nekünk az ősz, itt jól beindult, aztán hát most már amolyan őszi időjárásunk van, ez kijelenthető. Maximum 16 fokokat mérhetünk az előttünk álló napokban. Napközben nyilván több felhő lesz felettünk az égen, nagyobb széllökések is előfordulhatnak, főként az esti és a hajnali órákban, amikor egyébként is hűvösebb van, tehát hogyha indulunk dolgozni, akkor érdemes jól felöltözni, azért hozva a továbbiakban is a jó zenéket.
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: és még több a Start Rádión, ez a Napilaza, a második óránk is a végéhez ért, én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk. A mikrofonba Bürgi és Dávid szólt, találkozzunk holnap is.
1: Sokat nem, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 12 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Új gyermekorvos kezdi meg a munkát Békésen. Jótékonysági adomány segíti a gyulai gyermekpszichiátriát. Őszi virágokkal szépülnek Békés Csaba közterületei. Új gyermekorvos érkezett Békésre dr. Abdulgafor Faris személyében. Kálmán Tibor Békés polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy megismerkedett a város új gyermekorvosával. Dr. Abdulgafor Faris az elkövetkező időszakban tartós helyettesítéssel látja el a nyugdíjba vonult dr. Zsilinszki Eleonóra körzetét. A szakember jelenleg Dobozon dolgozik gyermekházi orvosként. Az új orvos rendelési idejéről a Békési Gyógyászati Központ és gyógyfürdő ad majd tájékoztatást. Kálmán Tibor a város lakossága nevében megköszönte dr. Zsilinszki Eleonóra évtizedeken át végzett áldozatos munkáját, az új gyermekorvosnak pedig sok sikert kívánt a békési feladatokhoz. Újabb jótékonysági kezdeményezéssel segített a gyermekgyógyítást az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete. A civil szervezet a Szeged-Csanádi Egyházmegyével közösen rendezett jótékonysági est bevételéből 1 millió forintot adományozott a Békés megyei központi kórház gyulai gyermek és ifjúság pszichiátriai osztályának. Juhász Zoltán, az egyesület elnök, az adomány átadásakor felidézte, hogy az idei jótékonysági esten összesen 2 millió forintot sikerült összegyűjteniük. Az összeg egyik felét korábban a békési házi gyermekorvosok kapták meg. A támogatásból olyan orvosi műszert vásárolnak, amely egyetlen csepp vérből segíthet megállapítani, hogy a gyermek fertőzését vírus vagy baktérium okozza. A másik 1 millió forintot a napokban a gyulai gyermek és ifjúság pszichiátriai osztály számára adták át. Az egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy a gyermekek támogatása különösen fontos, az adomány pedig sok ember összefogásának és jó szándékának eredménye. Dr. Becsei László, a kórház főigazgató főorvosa, az eseményen arról beszélt, hogy az egyesület már több alkalommal segítette a gyermekgyógyítást. Korábban a gyulai és a békéscsabai gyermekosztály is részesült a jótékonysági est bevételéből, idén pedig a békési gyermekorvosok mellett a gyermekpszichiátriai osztályt is támogatták. A főigazgató kiemelte, hogy bár a gyógyításhoz szükséges alapvető feltételek és eszközök rendelkezésre állnak, a gyermekek intézményben töltött idejének körülményein mindig lehet javítani. Dr. Firpasz Zsuzsanna, a gyermek és ifjúság pszichiátriai osztály osztályvezető főorvos elmondta, hogy a felajánlást elsősorban a pszichológusi szoba barátságosabbá tételére fordítják. A helységben diagnosztikai vizsgálatok, családterápiás foglalkozások, edukációs tevékenységek és pszichoterápiás kezelések is zajlanak. A támogatásból emellett olyan vizuális segédeszközöket, például napirendi kártyákat is szeretnének beszerezni, amelyek megkönnyíthetik az eltérő fejlődésű gyermekek mindennapjait, és segíthetik őket a környezetükhöz való alkalmazkodásban. Az adomány tehát nem csak a szakmai munkához járul hozzá, hanem a gyermekek számára is kedvezőbb, támogatóbb környezet kialakítását szolgálja.

0: Megkezdődött az őszi virágosítás Békés Csabán. A város közterületein új, az évszakhoz illő növényeket ültetnek, hogy a hűvösebb hónapokban is színes és rendezett legyen a környezet. Szarvas Péter polgármester tájékoztatása szerint a munkálatok várhatóan november elejére fejeződnek be. A tervek alapján mintegy 1300 négyzetméternyi virágágyásba kerülnek új növények. Az őszi virágosítás több frekventált városi helyszínt is érint. Egyebek mellett a Kossuth téren, a Szabadság téren, a Szent István téren és a Petőfi ligetben is megújulnak a virágágyások. A város vezetés a szezonális növények telepítésével szeretné tovább szépíteni Békés Csaba közterületeit és hozzájárulni ahhoz, hogy a lakók és a városba érkezők az őszi időszakban is gondozott, virágos környezettel találkozzanak. Egy fiatal békéscsabai alkotó munkáiból nyílt kiállítás a Lencsési Közösségi Házban. Stanek Emese, a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium művészeti képzésének végzős felső tanulója mutatkozhatott be önálló tárlattal. A kiállítás egyben az intézmény 35 éves jubileumához kapcsolódó programsorozat része is. Stanek Emese alkotásait az energikus megjelenés, a színek hangsúlyos használata és az érzelmek kifejezésére való törekvés jellemzi. Munkáiban kiemelt szerepet kapnak az emberi alakok és a portrék. Ezeken keresztül nem csak a külső vonások megjelenítésére törekszik, hanem arra is, hogy az ábrázolt személyek karakterét, hangulatát és egyéniségét érzékeltesse. A festmények változatos színvilága és lendületes megfogalmazása a fiatal alkotó saját látásmódját tükrözi. A képek témái és kompozíciói azt mutatják, hogy számára a festészet nem pusztán egy látvány rögzítése, hanem az önkifejezés egyik fontos eszköze is. A portrék és az ember alakok különösen közel állnak hozzá. Ezekben a műfajokban keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel személyes gondolatait és benyomásait is megjelenítheti. Munkáját Megyeri Horváth Gábor segíti tanárként és mentorként. A pedagógus szerint Stanek Emesére sajátos látásmód és komoly elkötelezettség jellemző. A művészeti képzés során a szakmai ismeretek elsajátítása mellett fontos szerepet kap az egyéni hang megtalálása, a kísérletezés és az alkotói gondolkodás fejlesztése is. A mostani kiállítás azért is jelentős állomás a fiatal festő számára, mert önálló tálaton mutathatja meg az eddig elkészült munkáit a közönségnek. Egy ilyen bemutatkozás lehet lehetőséget ad arra, hogy az alkotó kilépjen az iskolai feladatok keretei közül és szélesebb közönség előtt is megismertesse saját művészi elképzeléseit. Stanek Emese a középiskola befejezése után is művészeti területen szeretne tovább tanulni. A lehetséges céljai között szerepel a Magyar Képzőművészeti Egyetem, de a pécsi és a szegedi egyetemek művészeti képzései is felmerültek. A következő időszak így a felkészülésről, a továbbtanulási lehetőségek mérlegeléséről és az alkotói út folytatásáról szólhat számára. A Lencsési Közösségi Házban rendezett kiállítás egyszerre ad képet egy fiatal művész jelenlegi alkotói világáról és arról a munkáról, amelyet a művészeti képzés évei alatt végzett. A tálat az iskola jubileumi eseményeihez is kapcsolódik, miközben egy végzős diák önálló bemutatkozásának ad teret. Sajátos nevelésigényű tanulók alkotásaiból nyílt kiállítás a napokban Békésen, a dr. I.S. Sándor Egymi utazó gyógypedagógusi hálózatának szervezésében. A Rajzban mondjuk el című szemléletformáló program az Oktatási Hivatal Békés Csabai Pedagógiai Oktatási Központjának bázis intézményi rendezvénysorozatához kapcsolódott. Gabriel Nézelman Edit, az utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység vezetője elmondta, hogy a rajz sokszor olyan gondolatokat és érzéseket is képes kifejezni, amelyeket a gyermekek nehezebben tudnak szavakba önteni. A kiállított alkotások ezért nem csupán képek, hanem a fiatalok saját világába, érzéseibe és gondolataiba is betekintést engednek. A rajzpályázatra az elmúlt hetekben 19 többségi oktatási intézményben tanuló, sajátos nevelési igényű gyermekektől több mint 100 alkotás érkezett. A szervezők beszámolója szerint még a vármegye határon túlról is küldtek pályamunkákat. A rendezvényen a rajzpályázat eredmény hirdetését követően Horváth Hajnalka festőművész kiállítását is megnyitották. Emellett dr. Pálmai Tamás István író gyermekkönyveivel mutatkozott be a résztvevőknek. A program egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy minden gyermeknek van saját története és mondani valója, az alkotások mögött pedig egy-egy különleges személyiség áll. A kezdeményezés így a gyermekek önkifejezésének bemutatása mellett az elfogadást és a sajátos nevelési igényű tanulók megértését is segíti. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
1: Társasági műsor a Start Rádióban.
2: Imádom. De jó zenék vannak itt.
1: Ez nem csak egy szimpla kívánság műsor, ez a kívánság műsor.

Sportrádió sok zene és még többen, pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne, jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Én Gíci Adrien vagyok, és mindenkinek szép vasárnapot kívánok. A legelső kérésünk az így szól, sziasztok! Ma ünnepli a születésnapját a testvérem Péter, sok boldogságot, jó egészséget és rengeteg vidám pillanatot kívánok neki. Köszi, Kriszta!

0: még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
4: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, legyenek önök a mi kis zenei szerkesztőink, kérik kedvenceiket a rádió weboldalán. A következő kérésünk az így szól, a nagymamámnak küldenék egy nagy ölelést és sok szeretetet. Köszönöm neki a finom vasárnapi ebédeket, a kedves szavakat és az, hogy mindig szeretettel vár bennünket. A dalt pedig rátok bízom. Köszi, Zsófi!

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Ez pedig így szól, sziasztok, a barátnőmnek Erikának küldök egy dalt. Bár mostanában ritkábban találkozunk, mindig tudjuk, hogy számíthatunk egymásra. Puszi neki, köszi, Tündi.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma október 11-éhez lapoztunk a naptárunkban, vasárnap van. Ne felejtsék el felköszönteni Brigitta nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Puszi nekik. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Szőke András Balázs Béla díjas magyar filmrendező, humorista, de ma ünnepel Szorcsik Viktória magyar színésznő is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Ez a Sport Rádiós Fogzene és még több, benne pedig nézzük, milyen idővel indul majd a jövő hét. Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, holnap hajnalban a keleti, északkeleti régiókban köt pára képződhet. Holnap korra reggel 2 és 11, délután 15 és 19 fok várható.
1: Sok a szere,
2: és még több.
3: Start Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma október 11-e, vasárnap van, ma van a lány gyermekek világnapja. És akkor nézzünk érdekességeket is. Például 140 évvel ezelőtt ezen a napon Thomas Edison 19 évesen szabadalmaztatta első találmányát, a szavazott számlálógépet. 145 évvel ezelőtt ezen a napon David Henderson Houston feltalálta a tekercses filmes fényképezőgépet. 68 évvel ezelőtt ezen a napon alapították meg a Balázs Béla díjat. 66 évvel ezelőtt ezen a napon Aretha Franklin életében először lépett színpadra. És 39 évvel ezelőtt ezen a napon sütötték meg a világ legnagyobb pizzáját, amely 94.248 szeletből állt. Ennyit az érdekességekből, és akkor zenélünk már is tovább.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyul. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Soha ne hagyd, hogy a múltat határozza meg az életed. Az csak egy lecke volt, nem pedig egy életfogytiglani ítélet. További szép vasárnapot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a zene,
2: sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.

az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűrte az ágy, alakul még.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra. Ez a Start a 98.4-en. A Reczki Zoltán vagyok. Sziasztok. Hamarosan hozom Daria G dalát. Jön majd a Carnival de Paris. Aztán itt lesz ebben az órában a Talk Talktól az It's My Life. És hallhatjuk a Kingtől a Somewhere Only We Know című dalt. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot. Jó hétvégét. Az órát Holly Johnson legendás dalával kezdjük. Már is szól az Americanos.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zenés, még több. Egy 10 éves kisfiú Kínában úgy döntött, hogy ha kell, bíróságra megy a saját apja ellen. És ment is. A történet ott kezdődött, hogy a fiúnak évek alatt szép kis összeget gyűjtöttek össze a családi ajándékokból, főleg ünnepek alkalmával. Olykor klasszikus, majd jó lesz később típusú megtakarítás, csak hogy itt jött egy fordulat, az apuka hát szépen elköltötte a pénzt, mégpedig a saját esküvőjére. A kisfiú nem hagyta annyiban, többször kérte vissza a pénzt, de az apa azt mondta, majd csak felnőttként kapja meg. Na, a gyerek anyukája segítségével bíróságra vitte az ügyet, és meg is nyerte. A döntés szerint a pénz a fiú tulajdona volt, és az apja nem használhatta volna fel saját célra. Így végül nem csak vissza kell fizetni az összeget, de még kamatokat is kell fizetni. A végösszeg közel 4 millió forint egyébként, nem rossz kezdőtőke egy 10 évesnek. Szóval úgy tűnik, hogy van, aki már általános iskolában megtanulja, a pénzügyekben nincs kegyelem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítés.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Kecskeméti járásbíróság Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkárának letartóztatását is elrendelte egy hónapra a Nemzeti Kulturális Alapot érintő ügyben. A bíróság indoklása szerint a szökés elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélye miatt volt szükség a kényszerintézkedésre. Az ügyben pár órával korábban Hankó Balázs volt miniszter letartóztatását is elrendelték, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A kormányhivatalokban, a parlamenti képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább a magyarok, a Medián legfrissebb felmérése szerint. A Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készült kutatás alapján a válaszadók 82%-a bízik a kormányhivatalokban, 72%-a az országgyűlési képviselőkben, 70%-a pedig a közjegyzőkben. Az intézményi ügyintézést igénybe vevők több mint 85%-a elégedett volt a kapott szolgáltatással, míg a bírósági eljárásokat a többség továbbra is lassúnak és körülményesnek tartja. 5 évre visszamenőleg átvilágítják a Nemzeti Kulturális Alapot, míg a határon túli támogatásokat 10 évre visszamenőleg tekintik át, tájékoztatott Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy a vizsgálat során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták a döntési rendszerekben. A minisztérium emellett gazdasági és munkajogi átvilágítást indított az Operett Színház, a Nemzeti Színház és az Operaház esetében is, a Terrorháza Múzeum kiállítási anyagát pedig történészi csapattal tekintik át. Megkezdődött a Darvak őszi vonulása, a Hortobágyi Nemzeti Parkban már több mint 50 ezer példányt számláltak. A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halastavakon október közepére 150 ezerre duzzadhat a darvak száma.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02, ez a start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok, nem sokára hallható a Steel Skintől az Inside. Itt lesz ebben az órában a Coldplaytől a Higher Power, és jön még Rick Astleytől a She Wants to Dance With Me. Kellemes délután, jó hétvégét! A starton a Depeche Mode-dal folytatjuk. Már is itt a Personal Jesus.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
4: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Egy nemzetközi kutatás szerint a 4 napos munkahét az élet csúcspontja. Legalábbis a tudomány ezt mondja, és ki vagyok én, hogy vitatkozzak vele. 6 országban majdnem 3000 dolgozót figyeltek meg fél éven át. A cégek levágták a felesleges meetingeket, a munkát okosabban osztották be, és láss csodát! A dolgozók 20%-kal kevesebbet melóztak, de 100%-ban boldogabbak lettek. Kevesebb kiégés, jobb alvás, frissebb agy, vidámabb emberek és még a főnökök is elégedettek voltak. Olyannyira, hogy a résztvevő cégek 90%-a meg is tartotta a 4 napos beosztást. Szóval, hogyha valaki megkérdezi, hogy miért nem dolgozol pénteken, akkor mondd azt, tudományosan bizonyítottan pihenek.

Ez a Start 98.4-en Kínában, Kuangtung tartományban él egy 82 éves bácsi, Long úr, ezzel a névvel nem nehéz nagy karriert befutni, szóval a bácsi teljesen egyedül marad, de szerencsére az élet egy esős napon becsempészett hozzá egy kis tappancsos boldogságot, egy Xiamba nevű macskát. Azóta ők ketten elválaszthatatlanok, mint a tea meg a rizs. És most jön a csavar, Long bácsi úgy döntött, hogy minden vagyonát arra hagyja, aki majd gondoskodik a macskáról, ha ő már nem tud. Igen, jól hallottad, lakás, megtakarítás, minden a macskával együtt jár. Persze már most sorban állnak a jelentkezők, de Long bácsi nem adja könnyen a kulcsot, azt mondja nem elég, szeretne pénzt, a cicát is szeretni kell. Szóval, hogyha mostanában valaki albérletet keres, lehet, hogy elég lesz csak egy doromboló társat befogadni, mondjuk mindezt Kínában. De lehet, hogy megint.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Január 1-től 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum, emellett sávosan emelkednek az ennél magasabb, de 146 ezer forint alatti nyugdíjak is, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az infláció követő emelésen felüli intézkedés arányosan érinti az özvegyi és hozzátartozói ellátásokat. A megváltozott munkaképességűek juttatásai 10%-kal nőnek, az időskorúak járadéka pedig megduplázódik. A jövő évi költségvetésből 123 milliárd forintot biztosítanak az emelésekre, amelyek több mint 700 ezer embert érintenek. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad, a leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők. Felfüggesztették a halálos büntetések végrehajtását az amerikai Tennessee államban, miután egy elítélt nő túlélte a beadott két adag halálos injekciót. Billy kormányzó az év végéig leállította a kivégzéseket, és független vizsgálatot rendelt el a példátlan incidens miatt. A jogászok és az orvosok egyelőre nem tudják, mi lesz az 1995-ös gyilkosságért elítélt nő sorsa, mivel a protokoll nem tér ki arra a helyzetre, ha a második kísérlet sem halálos, a védők pedig az alkotmány kegyetlen büntetést tiltó cikkeire hivatkozhatnak. Megkezdődött a Darvak őszi vonulása, a Hortobágyi Nemzeti Parkban már több mint 50 ezer példányt számláltak. A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halas tavakon október közepére 150 ezerre duzzadhat a darvak száma. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a start a 98.4-en. Sziasztok, Aracki Zoltán vagyok, az Erasure dalát hozza nősükára. Hallatjuk majd a kóruszt, aztán Mikától jön a Grace Kelly, itt lesz az All Saints és a Velmegy dala is, úgyhogy mindenkinek kellemes délutánt és jó hétvégét. A starton most Jason Donovan következik, és az

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteid utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
1: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene.
3: Start Rádió.
0: És még több.

János tart a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Na most kapaszkodj meg a bőgréd fülébe. Azt olvastam a firstclass.hu-n, hogy egy friss kutatás szerint lehet, hogy a reggeli kávét nem is a koffeintől ébreszt fel, hanem a fejedben lévő bekapcsoló gombtól. Holland és szlovén tudósok ugyanis kísérletet végeztek, egyik csoport igazi koffeines kávét kapott, a másik meg egy szuper prémium koffeinmenteset. A résztvevők persze erről mit sem tudtak. És most jön a lényeg, ugyanolyan éberek lettek mindannyian, még a vérnyomásuk is ugyanúgy megemelkedett, pedig egyesekbe annyi koffein sem jutott, mint egy kamilla teába. Szóval lehet, hogy nem is a kávé ébreszt fel, hanem a gondolat, hogy kávét iszol. A reggeli rituálé, az illat, a csésze, csörrenése, ez az igazi varázslat. Én azért iszok még egy presszót, miközben hallgatom a Start Rádiót.

Ez a Start a 98.4-en, most kapaszkodj meg, mert megérkezett az ember mosógép. Ez nem vicc, a japánok végre megcsinálták azt, amiről évtizedek óta álmodnak, egy olyan gépet, amibe csak beülsz, és 15 perc múlva nem csak tiszta, de kisimult, relaxált és illatos is vagy. Egyfajta wellness ciklus, ha úgy tetszik. A sztori nem új, már a 70-es években is a világkiállításon mutogattak egy hasonló gépet, de az még inkább volt science fiction, mint fürdőszoba. Most viszont egy japán cég tényleg működő példánnyal rukkolt elő, zenével, kijelzővel, sőt még EKG figyeléssel is. Ez utóbbi azért menő, mert hogyha túl izgatott leszel a buborékoktól, a gép azonnal átvált relax módra. A próbaüzem után 10 emberből 8 úgy szállt ki, mint aki most jött egy wellness hétvégéről, a maradék 2 meg valószínűleg újra beállt a sorba. A hírt egyébként a First Class-on olvastuk.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. A Recki Zoltán vagyok, nem sokára hallhatjuk az In Excess-től a Disappeared, jön a New Order-től a Through Fate, és itt lesz még ebben az órában a Hoot and Blowfish, egyik dala az Only Wanna Be With You. Jó hétvégét, a Starton a Pretenders-tel folytatjuk. Már is itt a Don't Get Me Wrong.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
2: Internetix.
1: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
2: Internetix.
1: Díjmentes bekötés.
2: Internetix.
1: Legmodernebb optikai hálózat.
2: Internetix.
1: Megbízható, elérhető, korlátlan.
2: Internetix.
1: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
2: Internetix.
1: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene.
3: Sok a zene.
0: És még több.
1: Start Rádió.
3: Start

Most tart a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Na figyelj, most jön egy hír, ami után lehet, hogy te is másképp fogod kortyolni a reggeli feketét. Amerikai kutatók ugyanis kimutatták, hogy aki feketén issza kávét, az átlagosan 2 évvel tovább élhet. Nem egyel, 2-vel. A bostoni tudósok 46 ezer ember adatait nézték át, és arra jutottak, hogy a kávé önmagában tényleg csodát tesz, de amint berakod a cukrot meg a tejet, hát onnan már elbocsúszhatsz a hosszú élet titkától. Szóval hiába alatték meg a kapucsinok, a győztes a jó öreg üres fekete, ami 14%-kal csökkenti a halálozás kockázatát.

tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több, és ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-kor ismét jövök, addig is, hogyha tudjátok, akkor hallgassátok. Minél többszörös tartot. Szép estét, viszont hallásra, sziasztok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a karvágás. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Közítette a szeptemberi kiérkezési adatokat az országos mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perchez céltól továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a Közép-Magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a szere?
3: Start Rádió.
2: És még több.
4: És még több.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják.
6: Műsorunk eheti vendége Hőgyes Elek, dobos, műszaki vezető. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.
2: Sokat nem, sokat nem.

0: Sok a szere.
1: Sport Rádió.
0: És még több.
2: És még több.
3: Hölgyes Elek a vendégünk, üdvözöllek a stúdióban, szia!
4: Hellóka, sziasztok!
3: Rendkívül multifunkciós ember vagy, azt azért áruljuk el. Dobolsz, dobot oktatsz, rendezvényeket szervezel, gasztronómiával is foglalkozol, de menjünk szépen sorjában. Kezdjük először ezt a zenés vonalat, mert gondolom az volt először így az életedben. Mikor érintett meg a zene szeretete? Menjünk vissza teljesen a gyermekkorba.
4: Hát igen, vissza kell menni a gyermekkorba, mert a középiskolába érintett meg a úgymond zene szeretete. Bár mikor édesapám dobos volt, és ráadásul egy olyan híresebb zenekarba, a Lilu and the Strangers-be, akik a Ki mit tudan, ha jól emlékszem, a harmadik helyet szerezték meg annak idején, még a 69-es, Ki mit tud, nem akarok nagyon hülyeséget mondani, a 69-ben talán, és hát onnan jött a dob szeretete, bár se édesapám, se anyukám nem szerette volna, hogy dobolással foglalkozzak bármi főállásban, ezért nagyon nem is támogatták azt, hogy én most doboljak.
3: Hát meg gondolom így a hanghatások miatt sem támogatták ezt, vagy nem?
4: Hát, igazából édesanyám már ismert, hogy milyen a dob, tehát nagy valószínűsége igen, de édesapám meg szerette volna titokba nyilván, és hát én meg titokba szereztem egy dobot, és hát ezt anyukám nem nagyon, és hát anyukám nem nagyon örült neki, viszont édesapám meg sokkal jobban, és akkor kezdődött az én úgymond dobos karrierem az amatőr világban. Teljesen autodidakta módon csináltam a történetet, ráadásul úgy, hogy édesapám alapokat megmutatta, de teljesen más irányba indultam el, mert még az elején nem nagyon stimmeltek azok a stílusok, amit ő szeretett, meg amit én szerettem, és más irányba mentem el. Nyilván akkor még nem volt se YouTube, se egyéb más ilyen internetes platform, ahol lehetett nézni, azért nagyon-nagyon sokat jártam koncertekre, illetve nagyon-nagyon sok zenét hallgattam, és hát abból próbáltam meg összeszedni, hogy milyen dob témák is vannak.
3: Jól sejtem, hogyha arra gondolok, hogy te inkább az ilyen keményebb, metálosabb vonalat kedvelted, vagy
4: hát igen. Mondjuk azt, hogy a keményebb metálos már annyira nem, de a keményebb rockzenét igen mindenféleképpen.
3: Mikor volt az az első pont, amikor azt mondtad, hogy én dobos vagyok? Tehát amikor nem mint tanuló tekintettél magadra, hanem kimertél állni emberek elé, és akkor azt mondtad, hogy na, én vagyok a dobos, kiállok elétek, tehát mikor volt ez a pont?
4: Az, hogy én vagyok a dobos, az a pont, azt szerintem még a mai napig nem volt, nem történt meg.
3: Ellenben ugye Dévényi Tibi bácsi valaki ugye konkrétan ki is adott egy ilyen dalt, hogy én a lemezlovas. Na jó, ez csak zárójel bezárva, igen.
4: De igazából az első, amikor úgy éreztem, hogy ezt meg kell próbálni és csinálni kell, ez a középiskolás szecska bálunk volt, ahol is a zenekarral felléptünk, ott voltam ugyebár ebben a zenekarban dobos, és ha jól emlékszem, a Nirvana Smells Like Teen Spirit című szám volt életem első olyan száma, amit színpadon emberek előtt adtam elő.
3: Oké, az mondjuk nem egyszerű, tehát azért ezt valljuk be, tök egyszerűnek tűnik egyébként maga a dal, de amúgy nem.
4: Hát nem is úgy szóltak az aim között, ahogy az eredeti, de én úgy éreztem, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt.
3: Volt siker először, vagy még azért érezted, hogy nem az igazi?
4: Megmondom őszintén, nem volt olyan érzetem eddig egyetlen egy fellépésen se, hogy ez nem volt az igazi. Majdnem minden fellépésen azt tudom mondani, hogy az teljesen úgy történt, ahogy én szerettem volna. Jó, nyilván vannak olyan bakik, meg olyan dolgok, amik előre nem láthatóak. Főleg az élőzen az erről szól, hogy van mondjuk egy dobverő elejtés, vagy netalántán egy refrén megduplázása, vagy triplázása.
3: Vagy mondjuk olyan állapotban van az énekes például, tehát
4: igen,
3: is találkoztunk már.
4: Igen, vagy volt olyan is, hogy mondjuk én egy táborba jöttem, táborosztottam gyerekeket, nagyon-nagyon-nagyon fáradt voltam, és effektíve szám közben elaludtam, és a basszusgitáros a basszusgitárjába vágott nyakon, hogy na, akkor lehetne felkelni.
3: Hogy ez mégse akusztik koncert, hanem igen, igen. Szükség van dobra is. Oké, nagyon előre szaladtunk.
1: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Megvolt akkor az első dobos fellépés, nem volt soha benned az, hogy kicsit úgy másik hangszer felé is kéne nyitni, vagy Szikla Szilárdan maradtál mindig a dob mellett? De hát voltak kikacsintások, ilyesmi?
2: Nem, igazából nem, más hangszer felé nem. Nyilván alapból megtanulja az ember a zongorát, akkor a kezébe fog egy gitárt. Én is a mai nap már le tudok fogni legalább 3 akkordot, körülbelül olyan 2 percen keresztül, tehát ilyeneket tudok csinálni, de nem, amúgy más hangszer annyira nem vonzott.
1: Suli után merre indultál el?
2: Hát igazából az én végzettségem az programozó. Tehát én elindultam főiskolára, bár a diplomám nincsen meg, mert akkor jött be ez a divat, hogy a diplomához kell nyelvvizsga. Én nekem nem volt nyelvvizsgám, meg úgy is éreztem, hogy nem fog sikerülni, ezért az utolsó fél évet már nem abszolváltam a főiskolán. Viszont programozóként végeztem, majd nagyon-nagyon sokáig rendszergarázdaként, ahogy így szoktam mondani, több intézményben Gyulán dolgoztam, külső vállalkozóként, és akkor egyszer csak beszippattott a művelődési ház. Kerestek, szerettek volna rendszergazdát is, illetve szerettek volna egy ilyen ifjúsági szervezőt, aki könnyű zenei koncerteket szervez, és akkor pont kapóra jött, hogy nekem amúgy is van zenekarom, hogy nagyjából benne voltam a zenei életbe, illetve hát informatikában is azért ott voltam, és ezért engem választottak és felvettek.
1: És akkor gyakorlatilag ez mióta van? 200-300 éve? Tehát ez nagyon régóta van.
2: Hát és azóta, több, az azóta... 700 év, de
1: és azóta te gyakorlatilag ott vagy a Gyulai Művelődési Házban?
2: Igen. Egy év skippel is volt, de tényleg az egy kerekkel 365 nap volt. Bepróbálkoztam más világba, a szerelem elvitt másik városba, de utána vissza.
1: Visszahozott, igen.
2: Igen. Visszadobott.
1: Visszadobott, ó, micsoda áthallás. És hogyha már megemlítetted a dobot, te oktatod is, ez hogy jött? Hogy na, át akarod adni másoknak is, fiataloknak is, akár idősebbeknek is gondolom a tudást, ez hogy jött?
2: De a következő, azért letisztázom, tehát egy éve már nem oktatom. Erről is majd akkor egy-két szót majd ejtek, hogy miért nem.
1: Nyugodtan.
2: Onnan indult ez az oktatás, hogy egy nagyon jó ismerősömnek a, tehát most már nagyon jó ismerősöm, akkor még nem ismertem, annak az édesanyja felhívott, hogy ő szeretné, hogyha a fiát megtanítanám dobolni. Hát mondtam, hogy nem igazából van rá időm, nem nagyon szoktam ezzel foglalkozni. De végül is annyira erőltett, hogy jó, van, próbáljuk ki. Kipróbáltuk, és valahogy úgy közben jöttek a tanítványok, és hát ez volt szerintem 10 jó pár évvel ezelőtt. Azóta már az első tanítványom családapa igazából.
1: Azt hittem nagypapa.
2: Sőt, hát lehet a nagypapa.
1: Igen.
2: Is. Illetve a legtöbb tanítványom már effektíve zenekarokba játszik, viszont azért azt tudni kell, hogy rengeteg időt veszel az életből ez, és mivel, hogy az én munkahelyem se egy olyan, ami arról szólna, hogy reggel 8-kor bemegyek, az délután 4-kor hazamegyek.
1: Persze, tehát nem egy sorompó nyitogatás, meg semmi ilyesmi, hát és nem, most nem őket akarjuk ledegradálni, hanem nem egy nyugis meló.
2: Hát nem igazából, nem beszélve arról, hogy egész héten munkaidőben azon dolgozunk, hogy utána a szabadidőnkben a programok elinduljanak, és ugye azokat is le kell bonyolítani. Így majdnem azt mondhatom, hogy hétfőtől vasárnapig van munka, és hát ebbe a 24 órában sajnos már nem fér bele a doboktatás, és egy körbe egy éve már nem tanítom, vagy tanítok diákokat. Bár hogyha valaki majd el tudja intézni, hogy a 24 órából 32 legyen, akkor ismételten fogok.
1: Igen, jelentkeznék én is erre, hogy aki tud, valamit szóljon. Startrádió.

0: Start Rádió.
1: Volt-e olyan egyébként, amíg oktattad a dobot, hogy jött hozzád akár egy fiatalabb, akár egy idősebb ember, és azt mondtad, hogy hát így pár alkalom után így nem nagyon. Tehát volt-e olyan, akit így lebeszéltél róla?
2: Nagyon
1: vagy
2: érdekes.
1: Egytől egyig mindenki bevált, vagy azért voltak?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy a mai világban már olyan technikák vannak, olyan oktatási technikák vannak, hogy effektíve mindenkit meg lehet tanítani egy bizonyos szintig. Nyilván nem egy ginger baker lesz belőle, de egy bizonyos szintig mindenkit meg lehet tanítani. Régen ez nem így működött, régen megnézte a tanár, hogy milyen tehetsége van a tanítványnak, és akkor volt, akit fogtak, és akkor effektíve el is zavartak, hogy akkor ő nem igazából tehetséges. Viszont mondom, olyan technológiák vagy technikák vannak az oktatásban, hogy bizonyos szintre bárkit fel lehet hozni.
1: Meg lehet ebből egyébként nevezni egy pár dolgot, vagy ez hétpecsétes titok?
2: Nem igazából hétpecsétes titok, kézis lábrendek vannak, ez nagyon fontos a dobolásnál, hogy milyen típusú kézis lábrendek vannak. Vannak a nagyon egyszerű száraz gyakorlások, amit igazából nagyon sokan nem szeretnek nyilván, mert tényleg le kell ülni, odaülsz a székre, és akkor órákon keresztül játszod. Például van a paradiddle nevezetű egyszerű ütés, az a jobbal, jobb-jobbal, jobbal-bal. Ez kötelező minden dobosnak ezt megtanulnia, és hát ebből is lehet olyan technológiákat kihozni, amivel eszméletlen jó grúvok alakulnak ki. Na már most, aki ezt nem csinálja meg, tehát ez az alap nincsen meg, na azok nem fognak tényleg eljutni addig.
1: Volt ilyen egyébként?
2: Olyan nem volt, aki így feladta volna, tehát mindenki próbálkozott. Volt olyan, akinek nem egy hónap kellett ahhoz, hogy ezt mondjuk stabilan el tudja játszani egy ilyen mondjuk egy 120-as metronóm szám alatt, hanem kellett neki egy év.
1: Oktatás szempontból egyébként te mindig is sziklaszilárdan a lépcsőzetes rendet követted, tehát mindenki ugyanazt kapta, vagy azért személyre szabottak voltak?
2: Nem. Személyre szabott mindenféleképpen, tehát az alap, az mindenféleképpen, ami mondtam, ez a paradiddle is, ez nyilván mindenki megkapta feladatnak, viszont az én óráimon mindig úgy történtek, vagy az én óráim úgy történtek, hogy ezt a száraz gyakorlást az elején átnéztük, megnéztük, hogy mi van, megnéztük az új feladatokat, és utána mindenki a saját kedvenc számát válogatta ki, és abba építettük bele. Tehát kiválasztott egy számot, van a neten egy csomó olyan hely, ahol le lehetett tölteni dob nélkül a zenéket is. Effektív az ő saját kedvenc zenekarára tudott dobolni.
1: Wow.
2: Ezzel sokkal jobban tudtam inspirálni őket, hogy akkor hamarabb fejlődjenek, hamarabb tanulja meg azokat a bizonyos nehezebb technikákat, mert hogy tényleg az a szám szólt a fülébe, amit szeret.
0: Start Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Időszámításunk előtt kerültél oda a művelődési házba Gyulára, és azóta is ott vagy, jelenleg is, ugye kisebb-nagyobb kihagyással, ugyebár benne vagy ezekbe a rendezvényszervezős dolgokba, és most egy kicsit kanyarodjunk erre a témára. Volt-e olyan rendezvény, ami még téged is megizzasztott? Tehát amire azt mondtad, hogy fú, hát ez nagyon kemény volt, de végül sikerült. Mert volt. Ugye tudjuk ugye, hogy Gyulán milyen rendezvények vannak, ugye ami műfázas szervezés, de engem az érdekelne, hogy konkrétan mi volt az a rendezvény, amiről persze lehet mesélni, ami nagyon-nagyon megizzasztott, nagyon nehéz volt, de végül sikerült így összehozni.
3: Igazából volt és voltak ilyen rendezvények, főleg a pályafutásom elején, amikor is még azért úgy nem láttam a pályán, és futottam bele olyan problémákba, amire nem is gondolt az ember. Tehát szépen lassan, hát nyilván az ember, ahogy fejlődik, akkor így megtanulja a dolgokat. Tapasztalatból szerintem a legjobb tanulás, amikor tapasztalatból tanulod meg, mert akkor az biztos, hogy azt a hibát azt nem fogod elkövetni, vagy hogyha netalántam valami pozitív dolgot, ezt a pozitív dolgot azt nem fogod elfejteni, és azt fogod csinálni. Volt több is, tehát most így konkrétan egyet nem fogok tudni kiemelni, de jó néhány volt. Nem beszélve arról, hogy a művelési házban, amikor én bekerültem, akkor még a művelési ház nem rendezvényszervezői funkciókat látott el, hanem közművelési feladatot látott el. Nyilván ezt most is csinálja, de emellett a rendezvényszervezői funkció is megjelent, főleg városi nagy rendezvények tekintetében, és hát amikor kaptunk egy olyan rendezvényt, amihez előtte még úgymond rá se láttunk, meg nem tudtuk, hogy micsoda, na ott azért volt buksi vakarás, hogy akkor ez most hogyan kivitelezzük és hogyan oldjuk meg. De szerencsére, és ez az amúgy egy nagy büszkeségem itt a munkahelyemen, hogy majdnem mindenki, legalábbis a munkatársaim nagy része, az a kezdetektől már ott van. És ez azt is jelenti, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat verődött úgy össze, és hát mindenki segíti a másikat, mint hogy tényleg egy nagy család lennénk.
2: Hívtok top előadókat is, hívtok nem annyira top előadókat is, és gondolom, te mint egyik szervező, te is részesülsz azokkal a helyzetekkel, hogy kérnek tőled időpontot, bemutatkozási lehetőséget, fiatalabb, nem annyira fiatalabb zenekarok, ismeretlen zenekarok, hogyan kezeled ezt? Mi az a szempont, ami alapján azt mondod, hogy oké, ez a zenekar, vagy ez a zenei formáció, ez alkalmas arra, hogy egy városi rendezvényen felléphessem?
3: Ez egy jó kérdés, mert hogy rengeteg olyan zenekar van és lesz is, akik nagyon tehetségesek. Soha nem volt még az, hogy ne hallgassak meg bárkit is, aki jelentkezett, hogy neki most milyen műsora van. Nyilván azokat, akik úgymond tehetségbe is, meg úgy látok benne fantáziát, hogy el is megyek és meg is hallgatom egy másik fellépésen őket, azért kíváncsi vagyok azért arra, hogy ki milyen műsort tud szolgáltatni. De olyan, hogy szempontok, hogy mi szerint mondjuk pontozzak valamit, vagy ilyesmi, abszolút nincsen. Tehát nincs ilyen szempontrendszer. Van olyan stílus irány, ami abszolút nem is áll hozzám közel, viszont tökre örülök, hogy fel tudom léptetni, mert abban a stílusban tök jó minőségűek, és a közönségek is nagyon-nagyon tetszik.
2: Nem csőlátásban gondolkodsz, hanem igyekszel azért nyitott lenni így a különböző stílusok felé is, és látod bennük a fantáziát, ha van persze.
3: Ja, ez így van, hát így is fel szoktatok lépni.
2: Jaj, ezt nem. Köszi. Nem azért akartam idehozni ezt a témát.
3: Gondolod, te vicceljük egyet.
2: Kizökkent ez teljesen.
1: Sportrádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Volt olyan zenei formáció egyébként, akik nagyon-nagyon rámenősek voltak, végül meghallgattátok őket, és már hogy így felvételen, és azt mondtátok, hogy lehet, hogy ők nem.
2: Hát biztos, hogy volt ilyen, mert azért napi szinten nem egy-kettőt kapunk.
1: Világos.
2: Meg is szoktuk hallgatni, meg azért azt tudni kell, hogy azért mindenki bepróbálkozik. Tehát itt a nagyon-nagyon kezdőktől kezdve a nagyon-nagyon profikig, vagy pedig mondhatnám úgy, hogy aki nagyon-nagyon kevés napja zenél, és aki nagyon-nagyon régóta zenél, de még mindig nem úgy, ahogy színpadképes lehetne, tehát mindenki bepróbálkozik nálunk, és biztos, hogy volt már olyan, akit hát nem léptettünk fel.
1: Ilyen esetben van visszajelzés feléjük, hogy úgymond egy kicsit térjenek észhez, vagy egyszerűen csak úgy figyelmen kívül hagyjátok őket, és nincsen válasz. Hogy szokott ez zajlani?
2: Hát nyilván visszaválaszolunk, tehát nagyon nem szokott előfordulni.
1: Köszönjük, hogy szólunk.
2: Igen.
1: Ez hát a sablon, igen.
2: Hát az igazság, hogy tényleg annyian jelentkeznek is olyan sokan, egy jó példa rá, amikor mondjuk a szülő úgymond nyomatja a gyermekét. A gyermekén látszik a gyermekén, hogy nem akar énekelni, nem akar zenélni semmit, nem akar. A videón is látszódik rajta, hogy hátulról nagy valószínűséggel fenyegetve van, hogy akkor ezt most el kell énekelned.
1: De most ez komoly? Tehát volt ilyen konkrétan?
2: Nem egy. Jézus. És lehet is hallani nyilván a minőségén is, hogy tehát ez egy ilyen erőltetett dolog, és akkor utána fel van háborodva, hogy nem léptetjük fel, mert
1: szerintem
2: a világ legnagyobb énekese volt. Hát nyilván nem mondjuk ki, hogy hát ez nem olyan minőségű, de hát óvatosan azért jelezzük, hogy nem biztos a gyereknek erre fele kéne mennie a jövőben.

0: Start Rádió.
1: Látjuk, hogy manapság mik mennek így a televíziókban így tehetségkutatónak nevezett műsorokkal kapcsolatosan, és ugye ott is nyomják ezeket az antisztárokat, és ahelyett, hogy elmondanák nekik, hogy figyelj, ez nem jó, inkább még nyomatják őket. Ez az jól csinálod, tehát megy ez az ironizálás, ez a cinikuskodás, és ezzel szerintem egy óriási önképzavart alakítanak ki a versenyzőben, vagy abban az emberben, aki éppen fellép előttük. Tehát ezért is kérdezem, de ez a példa például ez durva. Hogy így a szülő konkrétan ennyire nyomja a gyereket.
2: Általában amúgy tényleg itt a szülőknél szokott elbukni a történet, mert úgy érzik, hogy akkor a gyermekük az odavaló. Mondjuk, amit most mondtál a tehetségkutatóval, lehet, hogy abba én is ludas vagyok, mert általában ezeket a szülőket oda szoktam irányítani, akkor menjenek oda.
1: Uh-huh. Jó, de hát az megint más, tehát most érted, ott elméletileg, tehát én kis naív, ott azért mégiscsak van egy rosta. Tehát aki teljesen érdektelen, akár pozitív, akár negatív értelemben, az nem kerül be az adásba, gondolom én kis naív.
2: Biztos, ezt az a részét én sem ismerem szerencsére.
1: Nem is volt egyébként olyan így a korábbi zenei projektjeiddel kapcsolatban, hogy ott jelentkeztetek ilyen műsorokba?
2: De volt, hogy ne lett volna, hát a Csillag születikbe be is jutottunk.
1: Na, meséljük.
2: A Jaffával, a Pöttyös gumilabda című számunkkal. Alapból ugye már jelentkeztünk a tehetségkutatóra, be is válogattak minket, volt meghallgatás, évig be kellett nyilván ott zenélni, tetszett mindenkinek, be is hívtak minket, és akkor az első műsorban is szerepeltünk, végig vittük az egész műsorgyártást, és utána, amikor ez az a csillagszületikes rész volt, amikor mi szerepeltünk, amikor Stoll András lebuckázott a lépcsőn. És akkor utána jöttünk mi kettő vagy hárommal. Ez nagyon régen volt már, úristen. És akkor utána végül is, most nem tudom, hogy a tévéből nagy valószínűséggel nem úgy jött le az a szám, mert az elején azért vitatkoztunk a zenekari tagokkal, hogy ne ezt a számot indítsuk először, hanem egy másik számot nem. Mi a Jaffával egy egész albumot csináltunk, tehát nekünk rengeteg saját számunk volt. És sokat vitatkoztunk rajta, viszont a szerkesztőség ott bent, meg a stábtagok, meg mindenki erőltették ezt a számot, amit tök jó szövege van, és nagy valószínűséggel szerintem ez is szerették volna, hogy az a szám legyen. És utána hát azt láttuk a szavazásokon, hogy a közönségnek viszont annyira nem jött be.
0: Start Rádió.

0: És még több. És még
1: több. Meséljünk egy kicsit egyébként a zenekarjaidról, mert ugye nem csak egyben és nem csak kettőben voltál és vagy is benne, vegyük szépen sorjában, mik voltak azok, és most nyilván ne menjünk vissza így a középkorba, tehát ne menjünk vissza így a gyermekkorba, így felnőtt fejjel, mik voltak azok a zenei formációk, amikben te szerepeltél.
2: Az első olyan zenekar, ami nagyon sokat lépett fel és volt fesztiválokon is, Tokajhegyen például, vagy a Színen, a Res zenekar volt. A Res zenekar volt az, amivel hát majdnem minden hónapban legalább 3-4-szer felléptünk. Tehát egy nagyon jó kis zenekar volt, és nagyon sokat tanultunk a fellépésekről, főleg arról, hogy sokan azt hiszik, hogy a zenés az arról szól, hogy felmész a színpadra, jól érzed magad, azt lejössz. Hát nem. Főleg, hogy a dobos vagy, mert ott pakolászni kell. Tehát próbaterembe szétszedni a dobot, berakni a kocsiba, elvinni, ott összerakni, majd amikor vége van, szétszedni a kocsiba, berakni, vissza a próbaterembe, bepakolni, összerakni.
1: Igen, főleg amikor te vagy a saját magad drógya.
2: Pontosan, és ezek nagyon jó gyakorlás volt. Hát nem is tudom, most nem akarok nagyon hülyeséget mondani, de nagy valószínűséggel 3-4-5 évig üzemelt az Res zenekar, és akkor utána alapítottuk meg talán a Jaffát. Igen, utána jött a Jaffa zenekar. Ez félig meddig, hogy a Res zenekar tagjaiból alakult át, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor mi írunk saját számokat. És akkor ez ilyen saját számos zenekar lett. A Jaffával is megfordultunk jó néhány fesztiválon szerencsére, és ott már azért lehetett hallani, hogy némi tapasztalat van mögöttünk. Tehát már mindenki azért fejlődött a hangszerén is, meg az előadásmódban is. Aztán közben jött a Dixieland zenekar, a Royal Dixielandben. Na most ez nagyon érdekes dolog. Tudni kell, hogy a Dixieland az nem az én világom, sőt, szerintem kisgyerekkoromban a Dixielandet hallgattam, amikor felsírtam. Tehát nem az én világom, viszont a zenekar vezető Cirok Misi, hát ő nagyon szerette volna, hogy én legyek a dobos, és akkor végül is szerintem egy jó fél év, vagy 3-4 évig kergetett ezzel az ötlettel, csak utána végig is beadtam a derekamat.
1: Mint én ezzel az interjúval gyakorlatilag,
2: igen. Aztán beadtam a derekamat, viszont ami érdekes dolog, egy rendkívül sokat fejlődtem az idő alatt, míg a Dixieland működött, tényleg rengeteget fejlődtem, illetve hát úgymond zenei pályafutásom, ha lehet ilyet mondani, tehát meg inkább az amatőr irányba dolgozok én zeneileg. Az ilyen amatőr zenei pályafutásomnak a legnagyobb sikerét pont a Dixielanddel értem el, amikor is Dresdába mi lettünk Európa legjobb Dixieland zenekara, és hát ott több ezer ember előtt játszottunk, tehát ez eszméletlen jó volt.
1: Wow.
2: Nagy feeling volt tényleg, meg ott egy csomó ilyen Dixi zenésszel megismerkedtem. A legboldogabb akkor lettem volna, hogyha ez mondjuk egy rock fesztivál lett volna, és nem egy Dixi fesztivál, de hát
1: annyi baj legyen, igen.
2: Ja.
1: Előtted az élet még.
2: Igen.

0: Igen.
1: Igen, akkor közben van egy olyan zenekarunk, hogy Perna Heider Campbell. Uh-huh. Na most a Perna Heider Campbell-lel is saját számos rock zenekarok vagyunk. Főleg saját számos, mert két feldolgozást azért azzal is szoktunk csinálni.
0: Ez muszáj egyébként, rájöttem én is, hogy muszáj feldolgozás.
1: Kell feldolgozás, de a jó dolog a feldolgozás, főleg akkor, hogyha ha olyan fajta számokat dolgozol fel, ami közel áll hozzá. És az eszmetlen jó fejlődésnek is jó, meg a zenekart egy kicsit egy más arcából is meg tudja mutatni a közönségnek. Akkor a volt feleségemmel alapítottunk egy zenekart, a Too Much nevezetű zenekart, amivel most újra formálódtunk.
0: Már hogy zenekarilag. Ezt azért szögezzük le, tisztelt bíróság.
1: Igen, pontosan, zenekarilag nagyon fontos. És ezzel a zenekarra csak feldolgozásokat játszunk, viszont sajátos átdolgozásokban. Ezt a zenekart azért szeretem, megmondom őszintén, mert itt annyira szabadon rakhatunk bele dolgokat, és annyira szabadon használhatom a dobtémákat, hogy tényleg egyik legkedvencebb zenekaromnak is mondhatnám.
0: Bár hogy kell ezt elképzelni egyébként, hogy sajátos feldolgozások?
1: Hát úgy például, hogy van egy Michael Jackson szám, mondjuk a Beat It, uh-huh. és azt egy ilyen funkis, latinos valamibe átraktuk, amit nagy stílust én sem tudok megmondani, vagy meghatározni. Mindenki, aki amit érzett benne, nyilván nem úgy, hogy szabálytalanul, tehát valami szabályrendszer mentén, de mindenki, ahogy érezte, azt a témát rakta bele, és eszméletlen jó kis érdekes hangzás jött
0: belőle.
1: Sőt, és akkor most eszembe jutott, hogy előtte is volt egy zenekarunk, a Maradavad nevezetű zenekarunk. A Maradavad zenekar az úgy alakult, hogy két énekes lány, és ott akkor még se barátnőm nem volt a volt feleségem, hanem csak egy ismerősöm volt, úgymond.
0: Egy rajongó.
1: Jó volt az egyik énekes, és azzal a zenekarral viszont eljutottunk Németországba is, meg Franciaországba is. Wow. Az egy nagyon jó kis zenekar volt. Nyilván az is feldolgozás zenekar volt, és akkor úristen, ki ne hagyjak valamilyen zenekart. De szerintem ennyi kb. Amikben játszottam, meg még játszok is. Start Rádió.

0: Rádió.
1: Start Rádió.
2: Jelenleg van-e olyan aktív zenei formáció, amiben benne vagy?
3: Egyébként? Hát a Tumács ugye bár hát újra reloadoltuk, akkor a Perna Hajder Kember az nyilván. Ja, hát tényleg ez a Hanta Banda nevezett.
2: Jó reggelt kívánok, igen, erre akartam kiukadni, igen.
3: Pont holnap után, vagy mikor holnap után Feniket vasárnap fogunk fellépni.
2: Meséljünk egy kicsit erről a formációról, mit kell tudni róluk.
3: Hát ez egy nagyon jó dolog, a Hanta Banda, ez egyik kedvencem. Annak ellenére, hogy úgy hangzik, hogy Hanta Banda, tehát nem politikai zenekar. Tehát ez
2: nem, nekem ilyen gyerekzenekaros hangulat van, tényleg az?
3: Ez az pontosan. Baracsi Pisti, akivel effektíve végigzenéltem az eddigi pályafutásomat, alapított egy Pepe Manó nevezetű műsort, amiben gyerekszámokat saját maga által írt, meg feldolgozott gyermekszámokat ad elő, és a Hanta Banda ennek a úgymond kiterjesztett verziója, ahol már van dob is, meg billentyű is benne. Ennek az érdekesség, aminek a zenekarnak, és azért is szeretem nagyon, mert Pista egy olyan fajta frontember, aki meg tudja fogni a gyerekeket is, nyilván mert amúgy meg tanító, de meg tudja fogni a szülőket is. Tehát akkora baromságokat tud mondani, hogy a szülő is fetreng a nézőközönségre, és a gyerek is.
2: Azért te is tudsz egy-két jó dolgot mondani. Tehát
3: Á nem, Pistához képest nem.
2: Ja, még rajtad is túl tesz.
3: Igen.
2: Az nem rossz.
3: Szóval ezért is érdekes, és ez nagyon-nagyon szeretik. Ahol fellépünk, ott mindig visszahívnak, éppen emiatt, mert olyan jó hangulatot teremt, hogy kevés ilyen gyerekzenekar van, és most a gyerekzenekart úgy értsük, hogy nem gyerekek zenéjenek, hanem gyerekműsort, gyerek számokat adunk elő. Ezt csak azért mondom, mert közben meg itt eszembe jutott, hogy annak idején volt egy gyerekzenekar, akit ugyebár én a dobos részéről mentoráltam, és a többi hangszeres, meg az énekes részt, meg Kontor Tamás mentorálta, a Limon Lime zenekar. Ők is amúgy itt a Békismegyében elég szép karrierbe futottak, nagyon-nagyon sok fesztiválon felléptek. Itt az volt a lényeg, hogy Tamásnak a tanítványai, illetve az én tanítványom voltak egy zenekarba, akkor még talán mindegyik ilyen 18 alatt volt bőven, sőt, szerintem lehet, hogy volt még általános iskolás is benne, és az olyan gyerekzenekar volt, hogy gyerekek voltak, de rockot játszottak.
2: Na. Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: Na, akkor kanyarodjunk így a gasztróvonal felé. Feltételezem, hogy igen jó kapcsolatban állsz így a étkekkel, és így alakulhatott ki ez a gasztronómiához való vonzódásod. De hogy is indult ez pontosan? Hozd meg velünk.
4: Hát ez egy nagyon nagy véletlen. Ez úgy indult igazából, hogy én vettem egy grillsütőt. Rájöttem, hogy nincs otthon grillsütő. És felmentem a netre, turkálgattam, láttam olyan akciósot, megvettem. Sütöttem rajta 2-3-szor, és elkezdtem gondolkodni, hogy tehát ez a grillsütő, ez most miért kerek? Na, biztos azért, mert azért volt akciós, meg kerek. Vagy ez most miért ilyen? Csak nézegettem, de tényleg abszolút nem is értettem hozzá, nem is tudtam, hogy mi micsoda. És amikor utána nézegettem, akkor kiderült, hogy igazából én egy töltény smokert vásároltam, nem egy grillsütőt, amiben lehet barbecue-zni. És akkor néztem, hogy barbecue-zni, mert grill ezek, barbecue-zok, nem tök mindegy. Hát rájöttünk egy idő után, hogy nyilván nem tök mindegy.
3: Nem, ez a füstölős történet, ugye?
4: Igen. Tehát amúgy elég hamar megtanultam, hogy óriási különbség van a grill és a barbecue között. Ugye bár a grill az, amit rövid ideig magas hőfokon készítjük a húst, a barbecue, amikor meg hosszú ideig alacsony hőfokon készítjük a húst. És na, ebbe elkezdtem belásni magam, megcsináltam az első oldalasomat, ki is próbáltam. Nekem olyan gyanús volt, hogy mondom, 110 fok, meg ilyen 100 fok, meg 8-9 órán keresztül, és elmondom maximum, hogyha nem lesz jó, a kutya megeszi. És kipróbáltam egy oldalassal, hát olyan élmény volt, hallod, nem is gondoltam volna, hogy létezik ilyen. És akkor ez így beszippantott. És akkor nyilván ez a grillhez meg a barbecuehoz hozzátartoznak még a szószók, mártások, öntetek, köretek, stb. Egyéb más. És addig jutottam el, hogy annyira beleszerelmesedtem ebbe a dologba, hogy már ismerősöknek, haveroknak mondtam, hogy gyertek el este, és akkor csinálok nektek egy ilyen grill barbecue tálat, ahol raktam grillhúst rá, meg barbecuehúst, és akkor látták, hogy mi a különbség a kettő között, ízben is, meg állagban is.
3: Ja, tehát konkrétan nem csak sütöttél nekik, hanem így egy kicsit így fel is vezetted, ugye?
4: Workshopot csináltam, kis műsorra, és utána rájöttem, hogy ez lehet, hogy másokat is érdekel, viszont hát semmifajta szakács végzettségem nem volt, és úgy voltam vele, hogy nem szeretnék megölni senkit, ezért fogtam magam, és elmentem a Cvakba a szakácsiskolát elvégezni. Most sikeresen abszolváltam, elvégeztem, de most ez tényleg azért indult el ez a szakácskodás, hogy tényleg legalább alapja legyen, hogy ha valaki elé lerakok egy tányért, akkor hogy kerüljön rá az a hús, meg az tényleg hogy kell úgy elkészíteni, hogy ez biztonságos legyen. Viszont az iskolában nagyon sok mindent megtanultam, és meg nagyon jó tanáraim voltak, tehát hihetetlen jó volt az a suli. Sajnos csak egy évig tartott, tarthatott volna 11 évig is. Rengeteg mindent megtanultam, és ezek után így beszippantott ez a gasztronómiai világ.
3: Igen, mert nem csak ugye, hogy megszerezted ezt a végzettséget, hanem egy kicsit tovább is gondoltad, tehát itt azért vannak achievementek.
4: Igen, mert amit ott megtanultam, technológiákat, megtanultam különböző fogásokat, elkezdtem utána alkalmazni otthoni, így a grill és a barbecue, mert még mindig azért kiemelten a grill barbecue-val szeretek foglalkozni, de hát nyilván most már ami körülötte van dolog, az nem csak ott kint a sütőben, hanem bent a konyhába is elkészül. Nem beszélve arról, hogy közben egy nagyon-nagyon véletlen szerűen, tehát nekem tényleg ez a gasztronómia, csak véletlenek vannak. Egy tök nagy véletlen utazás során összeismerkedtem egy nagyon jó séffel Dél-Olaszországba, Antónióval, na tőle rengeteget tanultam. Tehát olyan dolgokat mutatott meg, hogy nem is gondoltam volna, hogy ilyen iciri-piciri dolgokra, hogyha figyel az ember, akkor eszméletlen ételeket lehet összeépíteni.
3: Na például?
4: Nem árulhatom el?
3: Ja, ez is olyan, mint a bűvészeknél, hogy mi a trükknek a háttere, tehát nem szabad elárulni?
4: Pontosan. Uh-huh. Nem, hát igazából amúgy azt tanultam meg tőle, egyik a legfontosabb, hogy alapanyag. Tehát jó minőségű alapanyag, és nagyon egyszerűen nyilván a dél-olasz konyha nem a bonyolultságáról híres, hanem inkább az egyszerűségéről, viszont azok az elemek, amik fel vannak rakva a tányéra, azok pontosan olyan ízűek, amilyenek kell lennie.
3: Hát meg ugye mi gondoljuk túl a pizzát, meg az amerikaiak, de ugye az olasz pizza az gyakorlatilag az is ilyen pár összetevő, tehát ugye ott van a tészta, egy paradicsomszósz, meg sajt, meg egy kis zöld rá, és
4: na ennyi. Most, hogyha ezt valamelyik pizzériás meghallja, vagy egy olasz pizzás meghallja, most vágott volna fejbe.
3: Na, mert hogy?
4: Hát azért náluk ez nagyobb rituálé.
3: Világos.
4: Főleg a tészta része. Tehát a tészta, ugyebár több fajta olasz pizza tészta.
3: De érted, hogy mire akarok kiukadni? Tehát ugye ott nincsen 600 féle feltét, meg semmi.
4: Nincs. És amikor én is megmutattam az én saját pizzámat, amit én készítettem Antóniónak, megdicsérte, sőt, még azt is mondta, hogy ebből nagy valószínűséggel meg is élnék Olaszországba. Tehát szerencsére nem volt olyan rossz. Viszont a második mondata az volt, remélem soha nem raktál rá ananászt.
3: Uh-huh. Igen.
4: Ez volt a második mondata. A harmadik mondata, hogy megdicsért a paradicsom szószomat is, viszont mondta, hogy ha megmerek azt csinálni, hogy ketchupot rakok a pizzára, akkor soha többé nem leszünk barátok.
3: Igen, mert ott darálás van, vagy passzírozás, hogyha jól tudom.
4: Ja, pontosan. Startrádió.

0: Sport Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Különböző versenyeken is indultál, vagy rosszul tudom?
3: Nem indultam igazából szakácsversenyeken, viszont van egy nagyon jó rendezvény a Gyulának, a Román Gasztronómiai Fesztivál.
2: Ez nem rég volt, ugye?
3: Igen, igen, ez egy, tényleg egy kedvenc rendezvényem.
2: Nem is értem.
3: Tök családi. Egy nem kell szerveznem.
2: Igen, igen, igen.
3: Ez nem én szervezem, szerencsére itt résztvevő vagyok, meg amúgy tényleg a legcsaládiasabb rendezvény. Nekem nagyon-nagyon-nagyon bejön, és tavaly döntöttünk úgy, és először én döntöttem úgy, és utána a kollégáim is csatlakoztak hozzám, hogy induljunk el ezen, tényleg egy ilyen baráti társaság alapon, külön díjat is kaptunk akkor, meg is lepődtünk nagyon rajta, mert hát életünk belőször voltunk ott kint, meg hát teljesen más kint egy sátorban főzőcskézni, mint amikor otthon az udvaron csinálod, amikor minden ott van a helyén.
2: Meg más ugye egy rendezvényen úgy részt venni, hogy tényleg főzőcskézel, és gyakorlatilag egy örömsütés zajlik, hogyha létezik ilyen kifejezés, mint hogy folyton ugrándozol, egyszer a hangtechnika, egyszer a színpadtechnikát nézed, könnyedebb egy kicsit.
3: De és lényeg ebből a rendezvényből az lett, hogy a végén kaptunk egy külön díjat, hát mindenki ugyebár ez nagyon-nagyon boldog és büszke volt magára. Amúgy elfogyott mindenünk, mert ugye ez a rendezvény arról szól, hogy akik kijönnek látogatók, azok tudnak kóstolni. És hát elfogyott mindenünk, még ráadásul idő előtt is.
2: Csodálatos végszó volt. Elek, köszönöm, hogy itt voltál. Egy élmény volt.
3: Szia. Én köszönöm szépen. Hellóka.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: még több.
1: Sportrádió.
2: Sportrádió. Attól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, ne

0: Csabai Híradó, a Startrádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 12 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Új gyermekorvos kezdi meg a